Super DJ Rádió. Kattanj ránk! Kattanj ránk!

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot, addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió, csak neked zenélünk.

0: Sziasztok, szuperek! DJ Kumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is!
1: Emlékeket ébresztünk! Szuper DJ Rádió! Csak neked zenélünk!
2: Csak neked zenélünk!

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
2: Enjoy this trip.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

0: ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Neked zenélünk.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: Egy zene nekem, és egy rádió nekünk.
1: Ez
0: a Super DJ Rádió.
2: Station that plays the most music.
3: It's all about the music.
4: What's going on, people? This is

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangot, a zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
6: Super DJ Rádió. Kattanj rá!

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756. Let's do this! Yeah!

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot, addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió, csak neked zenélünk.
2: Super DJ Rádió, kattanj rá!

Érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyarázd a lényeget.

Sziasztok mindenkinek, kellemetesen jó délőtöt kívánok, ez itt a Retro Baby, benne pedig a Boriszkát halljátok élőben, egyenesben, sörrel a kézben, jó kedvel, bésvérrel kívánok mindenkinek, szép szombatot, és egy kis emlékélvezet, hogy titulképpen Magic Affair Game Eye Love, jó szórakozást kívánok mindenkinek. Hold up, check my linguist.

is kiálmodottam valami égten nagy hülyeséget. What is love? Én mostanában nem tudom, annak ilyen hülye visszatérő álmai, nem tudom, hogy vagytok ezzel, kedves hallgatók, hogy így, hát érdekesek. És lehet, hogy tényleg ez ilyen paranoia, de különböző sztárvendégekkel most nem mondok nektek neveket, ilyeneket álmodok, hogy valamiért nem szólnak jól, és mindenki engem piszkált. Ilyen félelmeim vannak, borzalom. Na, most mi van,

0: DJ Rádió. Melóban is melletted. www.superdjradio.hu.
1: Yeah, yeah, yeah, straight up.
2: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, Szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.hu.

a rész, amikor a stall konyhájában mindig mondja, hogy minden háztartásban van koriander. Anyátok valakát. Angelina!

És akkor dobolunk egy picit még. Eddig end a folytatásban is itt a Johanna. Mindenkit megtánthatunk ma itt a Retro Babyben. Elhúzom a nótátokat.

legyen tánc! Minden most csak önök kellemetesen szétlapot kívánok! Retro Baby, Buriszkával és persze természetesen ez a Super DJ Radio! Vibe számunk 0675 99 95-ös!

Köszönöm szépen kollégám úrnak, hogy észrevette a dolgot. Át kellett mennem egy másik csatornára, mert már ugye újra elkészülve vagyok a másik technikából és a kábelekből. A maradékból raktam össze a mai műsorra, úgyhogy egy kicsit közelebb kellett húznom mindent, hogy elérjek mindent. És köszönöm szépen, hogy figyeltek! De már idehúztam mindent magam mellé. Csak a söröm ment arrébb, na mindegy. Hello, hello mindenkinek!

Lázi úrnak is kellemes szétemet kívánok, az Ilona reggel zenében hamburger készebédre. Na, teljesen jó étvágyt kívánok hozzá. Csörgös Zsolt úrnak is kellemes szétemet kívánok, Mazsinak pedig kicskedi csókolom, hogy még ilyenkor is dolgozik. Hát kitartást a munkában.

Zsuzsikének is kellemes szétnapot kívánok. Kicsit elaludt ugyan, de ez persze nem baj, szervezni, hogy hajnali húhokban magáig tart, akkor igen, hát igen, sokáig tart a jó zene, akkor nehéz a fölkelés, de most már megint jó zenék vannak, úgyhogy én csak üdvözlünk veled. Együtt mindenkit, és téged is üdvözöl mindenki. Vagy valami hasonló. Egyre táncolj még Szőcsutkával!

közben csak is volt jönnek, és kérdelem, ezt időbb kívánok felső tárkányból, és csak így, hogy milyen britesekben nyomt. Nagyon jó, hogy ez jön át, egyébként sikítóprász kaptam, de mindenki esett a kezemből. Olyan Armageddon tudok az ügyetlenségemben néha előidézni, hogy ezt nem akarok érteni, az nagyon nem tudok érteni, úgyhogy. Hát ez ilyen.

beszélni sok muzsikával a Super DJ Rádió most szombaton. Nagyon kellemes, szép napot kívánok minden most érkezőnek, és természetesen örülök, hogy itt vagytok, és ilyen sokan ráadásul. Maradunk a Cosmixnál közben. Ide hívtuk őket a házba.

legjobbaknak itt a Szuper Dicsi, eljövök! Küldjük a szerelmet ezerrel!

Most ez zárnám ezt a blokkot. Nem tudom, lesz valaki délta, nem, akkor maradok veled egy kicsikét. Magadnosra veszek a figurát. Itt az a Randy MC, a fejét Masterboy, Feel the Heat of the Night.

Nem jön senki, akkor maradok veletek, remélem ti pedig velem. Rakodok nektek egy mindenféle kellemes muzsikát. És akkor kicsikét tényleg, úgymond magazinosra veszük a figurát.

0: legnagyobb kedvencekkel a nap 24 órájában. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Kattanj ránk. www.superdjradio.hu.
1: Akkor kezdjük a második műszakot, kedves hölgyek, kedves urak, remélem, mert nem tartotok, kicsit magazinosan leszünk, tényleg a figurát, itt viszont a Májállal kezdjük a dalt, és a szettet is egyben, Mariah Carey-vel, jó szórakozást továbbra is!

hiányba dolog, hogy elbarikádoztam magam a sörömtől, tehát van egy csomó sör, ami arra vár, hogy megígyom, de nem férek oda a hangra, akkor úgy, hogy pakolhatok vissza. Boriska délben is nagyon ügyes. Illetve nekem, hogy hűsör, jó idő van, kicsit dolgozok az udvaron. Hát itt azért nagyon meleg van, tehát nem tudom, szerintem lesz.

legszokisabb csügás picet hadd osszam már meg bennetek. Jó, van kettő, az egyik azt mondja, hogy találkozik a csiga a szarvas bogárral, azt mondja neki, hogy mit történt el egy csiga, akkor már marra nagy púlpon a fejedre, ne? Ne ügyeskedjél velem, basszus. Éppen szágódoztam a mezőn, amikor kinőtt előttem egy fűszál. Gyullal és rollerrel is működik, csak úgy nem akartam elmondani. Hát a másik az nem annyira a csigáról szól, inkább a bácsiról, aki hátsiga. Aki tulajdonképpen egy csigaszedő akcióba vesz részt, kivezénylik az időseket, ugye, hogy csigát kell szedni, mert pénzt kapnak érte. Mindenkinél van egy csiga, két csiga, három csiga, csak a Józsi bácsinál meg ilyen se csiga nincs. Mindenki a nevelőnén ezt mondja, hogy Józsi bácsi, miért nem szedi azt a csigát, hogy pénzt lehet érte kapni? Szedném én azt édesem, de hát amíg lehajolok a csiga, csak úgy, huss!

Nadal, Madonna dal. Like a Prayer a folytatásban, és természetesen itt a Super DJ Rádió Vibe számok 0670459595, a Boriszkás Sívos pedig a 0632194407, és jelente odafértem a sörömmel, csak a sörnyitót hagytam el, de hát ugye tudjuk, hogy az egész világ sörnyitó, azt a széle nagyon megfelelő erre. Like a Prayer!

kövöttök, jól nézek, ilyen Windows háttérképet kaptam, és minden nap kapok egy másik, éppen teknős békek dugnak. Lesz sok kis teknős béka, de jó! Vagy pedig egyik beteg, másik hordja a kórházba, de akkor is dugnak, 100%.

kell mondhatnám még Morgásnak is. Gyerekek, vannak tárgyak, például a szemüveg, ami szerintem azért van a világon, hogy előlem elmeneküljön. Azt mondom, a szemüveget nem találok, de múltkor valakinek a szemüvegét kerestem itt pillanat keresztül. Én nem tudom, hogy lehet ezeknek tényleg, most már kezdek ebben hinni, hogy van valami hátsó szándékuk, hogy engem szívassanak, de borzasztó, gyerekek, szóval. Minden tárgy, aki el akar előlem bújni, az mondjon le.

Foreman, és Motion Hackett csapata volt az Aha, még azon a sévekben, és ebből lett a jó kis nőmegszer, pedig a Take On Me. Az a Freedom Billy-vel a 90-es évben lehetett itt tanálkozni. Ott is legalább, hogy minden vit, és ebből is van dance verzió. CMC and the Music Factory. A nap pedig

0: Most pedig egy újabb nagy kedvenc. Neked zenélünk, neked zenélünk, neked zenélünk.
1: Köszönjük, látjánk arra kedvenc, a 24-120 fokos, nagyon kellemes időben van részünk, remélem mindenki boldog ettől. Maradhatod a nyári ruha meg a napszám, és mindenki, mert a szombaton továbbra is sok napsütésre számítottunk a térségben, amelyek csak időnként szavarhatnak meg vékony fátyol és kisebb gomoly felhők. Több felé lesz élénk az északi észak-keleti szél, délután 25-120 fokos méretünk maximum. Na, a támadalmi kilátások még meleg lesz, hogy száraz napos igazi nyári időre lesz kilátás. Például vasárnap több felé lesz élénk délkeleten, néhol erős az északi szél, de reggeli 7 fokról egészen 30 fokig melegszik majd a levegő. Hétfőn is hasonló lesz majd, az északi szelet sokfelé kísérik élénk, a Dunántúlon és az északkeleten helyenként erős lökések. Hajnalban 18, délután 27-32 fokot mérünk, majd kedden szintén zavartalan lesz a napsütés, délután már 33 fok is lesz, a sokkal jóból mondhatnánk így is, persze kell az, viszont lesz némi élénk szél, leginkább a főváros térségében érezhetjük ezt. Na, orvos meteorológia. Hát szombaton a gyors délőtti melegedés miatt vérnyomás, ingadozás, szédülés és keringési problémák keletkezhetnek. A szelesebb tájakon élő körében fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint inkellékenyebbek, nyugtalanabbak is lehetünk. Az UV sugárzás 10-16 óra között országszerte erős lesz, fordítsunk ezért kellő figyelmet a bőrünk védelmére, és ígyunk sok folyadékot, ugye? Közlekedés meteorológia. Az ország legnagyobb részén továbbra is élénk, főként a Dunántól keleten, néhol az Alpokon erős lesz az észak-észak-keleti szél, emiatt romolhat a járművek menet stabilitása, tartsunk meg felelési követési távolságot. Bizony már a pollenek nagyon megindultak, fenyők és pázsitfű félig kifejezetten magas koncentrációban vannak a levegőben, eperfák is vannak közepesen, de tölgy, bozza, lóró, útifő, gombas megtalálható a pollenek között, úgyhogy ezekért mindenféleképpen figyeltek oda, tessék ellenük védekezni, mert nagyon csúnya allergiás tüneteket tud okozni. Balaton! Na, szombaton is jó az idő, ott is csapadék nem várható, de ott 25-27 fokot mérünk, a vízhőmérséklet még csak 18 fokos, lassan-lassan fürdésre alkalmas, viszont már magas az UV-sugárzás ott is, erre is tessék majd nagyon-nagyon odafigyelni. Na, Silent Circle-ről viszont érkezünk az új dallal, igazából egy remix verzió, valami múlt hét jelent meg, és ez pedig a Touch in the Night, érintés az éjszakában.

Második az örök Tom Jones énekelő, gyorsan nem mondanám, bizony, az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a Tatabánya és M0-as autót között kiépített elelésben helyenként több kilométeres már most a torlódás. Főleg a külső sávban emiatt vannak, akik személyautóval, mondjuk úgy, hogy Budapest a célja közvetlen, annak érdemes lenne az átterelt belső sávot választani. Hát másképp esetleg sorolni, a pálya mindkét oldalán történt rendkívül baleset, viszont illetve sávzárás is történt a főváros felé a 73-as kilométernél, Tata előtt pedig az 5 kilométeres a határ felé vezető oldalon, a komárami csomóponton a 86-as kilométernél 1 kilométeres a torlódás. Az M1-es autópályán Letenye felé vezető oldalon erős a forgalom Török Bálint és Martonvásár között, szakaszosan lassul a forgalom. Hát igen, ez elég para. Az M1-es autópályán Budapest felé egészen pontosan Bátorszék után két személyautót kötött össze a 161-es kilométernél a belső sávjárató csupán. A 10-es főúton Pilisperesvonalon 16-os kilométernél új gyalogos átkelőhelyet építenek, napközben a 7-es és 17-es kilométer között lezárták a fél útpályát, illetve a 10-es főút Őrház utcai csatlakozását az állás ideje alatt kerülni a Sirály utca felé tudtok. Kamionstoppan a hétvégén, ugye a hétvégi ünnepi kamion tilalom május 23-án, szombaton 22 órától május 25-én, hétfőn 22 óráig lesz érvényben. Szerintem ez nem március akart lenni, de igen, március 2-án 0 órától a 7-es vagy annál magasabb környezetvédelmi versenyen. Március 2-án 0 órától a 7-es vagy annál magas

vannak a balatonos részeredményeink. Menci Csaba írja nekem, hogy hát Balaton vízfok jelentés, Almádiban másfél méteren belül 16-17 centis fok. Fog ez még melegedni, de egyelőre még azért fürdésben kórhatóan alkalmas, meg ne fázzatok nekem. Aztán majd a végén zoknit kell húzni az ágy lábára, meg mesztelen seggen nem szabad ülni a WC-n, úgyhogy csak óvatosan, Csabi úr. De köszönöm szépen, hogy itt vagy velünk.

tiszteletem! Peter Bolland és persze Thomas Anders muzsikált. Na, Everything But The Girl! A hiányzós dalból, Everything Is But The Girl után persze a Missing-el megyünk tovább.

Csak nem egy gyors kocsma találatot mondok, kenézlőre kell érte elmenni, ez íves panzió, ami kocsmaként üzen el, a Szalontai úton található kenézlő településen. A Bodrogzug egyik utolsó kocsmaira, Horváth Gabesz, nagyon prima hely, igazi kocsma hangulat, rabszódikus itthatartás, szűk választék, baráti árak, szebb időket is megért már, mint a legtöbb időki kocsma, de le a kalappal a tulaj előtt, hogy még nem zárt be. Egyébként annyira nincsen csúnya állapotban. Jó, persze ez a borsodi íves panzió kiírás, az kicsit durva, de belütök szép. Tehát igazából nem látni a kopottságot, kockás ablosz, ugye az kötelező kocsma feeling, Hubertus az asztalokon, vagy az egy asztalon biztosan, a másikat nem látom rendesen, de vannak különböző díszhordók, szerintem még abban is lehet alkohol, és elég sok mindent lehet itt kapni. A nyitottartás azon tényleg csak ilyen, amilyen kedve van a kocsmárosnak, ami persze nem baj, mert így is 6-7 órát nyitva van, tehát meg lehet látogatni, és állítólag ott csengetésre is kinyit, hogyha úgy van, tehát ne felejtsétek el meglátogatni, arra jártok kenizlőn az íves panziót, és fogyasztatok ma is felelősséggel.

kedves Niki, kedves hallgatónak és szétlapot kívánok, nagy pusztantást, köszönjük szépen, hogy itt vagy velünk, szépséges a napsüssön rád, felhőtlen szórakozást kívánok, neked is természetesen, Szambencola után pedig, köszönjük el, dolgozom kicsit, jön már is a hásás.

Megtudtam egyébként, hogy a Vajdaknak kell mondani, hogy hes-hes, köszönöm szépen, inkább hús-hús, nem? Tehát... vagy friss hús-hús. Na jó, nem idegeskedünk semmi, nem mikor volt a

de szépen! Akkor május 23-a és természetesen a Boriszkóp, azaz mit tesz ennek a csillagok erre egy-két értletet, vagy hát legalábbis mondjuk úgy, hogy némi horoszkópiát. Kérne szépen, Kos, a szűz hold segít rendszerezni a gondolataidat és lezárni egy régóta húzódó ügyet, ha nem ragaszkodsz gyöngyösen minden elképzelésedhez, még előnyödre is tudod fordítani a helyzetet. Bikák, most különösen jól működik benned a kitartás, ezért könnyebben haladsz előre olyan ügyekben is, amelyekhez eddig ugye nem volt elég türelmed, érdemes nyitottnak maradni, mert a lelegyésebb ikrek. A szűz hold, hogy rendszerezésre és tudatosabb döntésekre ösztönöz, de közben egy váratlan fordulat kizökkentett a megszokott ritmusból, ne bosszank, hogy azon, hogy valami nem pontosan úgy alakul, ahogy tervezted. Hát dehogy nem, rákok! Egy fontos beszélgetés tisztázhat félreértéseket ma, különösen családi vagy érzelmi ügyekben, most nem az érzelmi túlzások, hanem a nyugodt, higgadt kommunikáció visz előre. Hát igen, csak hogy ez nem van egyszerű. Oroszlán! Bocsánat, a nap energiája támogatja a tudatos döntéseket, egy váratlan esemény felboríthatja az időbeosztásodat. Ha nem akarod mindenáron kézbe tartani a dolgaidat, sokkal gördülékenyebb lehet a napod neked. Szűz! Mondja, hogy könnyebben megtalálhatod a megoldást egy régóta húzódó problémára, ugyanakkor váratlan helyzetek próbára tehetik a türelmedet, a rugalmasság most legalább annyira fontos lesz, mint a precizitás. Mérlegek, a szűz hold segít abban, hogy tisztában lásd, mire van igazán szükséged, és mely kapcsolatok építenek ugye valóban egy váratlan üzeneti vagy találkozás kizökkentett megszokott nyugalmatból. Skorpió! A mai nap neked is kedvez az együttműködésnek, egy váratlan fordulat azonban arra kényszerített, hogy gyorsabban reagálj bizonyos helyzetekre. Nyilasok! A szűz hold segít abban, hogy rendszerezd a gondolataidat, és ne csak ösztönből cselekedj, egy váratlan helyzet ugyanakkor új lehetőséget is rejtett magában, még ha elsőre kellemetlennek is tűnik. Azért nem kell szeretni, remélem, hogy kötelező ne legyen, szokták mondani. Bakun Boriszka, a mai nap különösen kedvez a tudatos építkezésnek és az előrelépésnek, hogy könnyebben átlátod a hosszabb távú céljaidat, és azt is, hogy milyen lépések vezetnek oda, és spontán ötlet vagy váratlan meghívás azonban kizökkenhet a megszokott rutinból, érdemes még egy kicsit nyitottabban reagálni az újdonságokra. Bizonytő! Azt kérem szépen, a szűz hold segít rendszerezni az érzelmeidet, valamint a pénzügyeidet is, de egy váratlan változás felboríthatja a terveidet, ahelyett, hogy ellenállnál próbál meglátni benne egy új lehetőséget. Végül, de nem utolsó sorban, hogy mondani szokás hal a horoszkópja, most sokkal tisztában láthatod ki az, aki valóban melletted áll, és ki az, aki inkább csak energiát veszel tőle, nyugodt, őszinte kommunikáció most különösen sokat számít. Na kérem szépen, ennyit a mai horoszkópról, hogy csak a jó fognak teljesülni, és viszont 14 óráig hozzanak a napfényes musikákat, már is mehetünk a paradicsomba, DJ Snake-en, és már is hallhatjátok a paradise!

Csak amíg Phil Collins énekelt a 88-on a dalt. Itt meg DJ-zték a paradájzát. És ha paradicsom, akkor egy paradízi van ott, és az szóljon, amolyan címre menően remixelve.

gondolom, hogy kevés olyan zenész van, aki szerintem mindenki által elfogadható, és soha nem volt körülötte cirkusz, soha nem volt körülötte túl nagy felhajtás, mégis, hát jogosan vannak nagyon sokan a koncertjén, és még mindig koncertezik. Zonáról beszélünk, aki egyébként képzeljétek el, Hegyi Barbarával már 24 éve vannak együtt, de nem is akár hogyan is ismerkedtek meg egyébként. Hát ugye ritkán lehet őket látni közös foton, mert hogy mindenki odáig van a párosért, pontosan nem jött, 2002-ben találkoztak, hiszen Hegyi Barbara akkor még ugye férnél volt. Azt mondta Zorán, hogy a hangja volt, amire fölfigyeltem, a fátyolos és sokat fejthető, úgyhogy nagyjából hasonló, mint a Polip című mafia sorozatban, ami persze Hegyi Barbara akkor szinkron színészként szerepelt. Úgyhogy a sorozatban sűrűn beszéltem, neki pedig tetszett a hangkarakterem, írta Barbie. Ez a nyilatkozat valahol megjelent nyomtatásban, és emlékszem, a Gesztesi Karcsi adta a cikket a kezembe, ezt pedig már Zorán mondta, hogy veled akar dolgozni. A többi már történelem természetesen. És hát amikor a Hegyi Barbara házassága tönkrement, akkor utána jöttek ők össze. Természetesen ugye Zoránnak a első felesége halt meg, és akkor utána a gyász után kerültek oda, és hát nagyon-nagyon sokáig csak barátok voltak, nagyjából jól emlékszem, akkor 24 évvel idősebb az Zorán, úgyhogy 1999-ben kezdtek ismerkedni, és utána lett jó pár évvel később a szerelem, és adott egy sok boldogságot lehet kívánni, 24 éve vannak együtt, hát sok boldogságot Zorán, neked pedig jó egészséget, művész úr, így jön egy 86-os dal újra Lenixen, na pedig a Status Quo, In the

0-30-75-95-95-95-ös, ami Viber számunk. Természetesen mindenféleképpen a Boris Kessébo számot is mondom nektek. 0-32-19-48-07. Örökké maradunk, fiatalok, csak úgy ment az Orlán, de most sziszik egy csének el erről.

kicsikével megállapítottuk, hogy bulvárból jók vagyunk. Egy kicsikét lépjünk ki a bulvárból, mert hogy itt például nagyon érdekes dolgot szeretnénk megmondani nektek. Aki nem látta a filmet, legyen kedves megnézni, mert nagyon-nagyon fontos a magyar kultúrának egy alapja, a magyar rapszódia. Azért is fontos, mert csak ketten élnek a legendás főszereplők közül. Hát ugye nem az a film, amit csak úgy megnézel, tehát itt ezen el kell gondolkodni, kérem szépen. Hát aki még élnek a szereplők közül, a Csellalmi Gyuri és a Koncz Gábor, mind a ketten fantasztikus színészek. Ez egy olyan csomó film egyébként, az egyik legmeghatározottabb alakja a magyar filmrendezőknek. És mondhatnám azt is mellette, hogy emellett maga a film is nagyon meghatározó darab. Egy korszak sűrített lenyomata a hatalomról. Ugye amilyen nagyon durva, hogy akkoriban azért nem volt mindegy, hogy mit mersz műsorra tűzni, vagy mit mersz moziba vinni, mert könnyen elbukhattad. Jebó voltam még akkor a sztárrendező is, mint akár Jancsó Miklós. Egyeket akkor annyit érdemes tudnotok, hogy amikor a Pepe bekerült, Sered Péter bekerült a köztudatba, akkor úgy jutott szerephez, hogy azt a szerepet, amit egyébként ráosztottak az Úristenben, előzőleg a Marcellino Mastroianni-ra akarta osztani, csak közben meghalt szegény, úgyhogy így került a Sered Péter, és így lett aztán egy csapásra híres, mondhatnánk akár világhírűnek is. Na, de vissza a magyar rapszódiához, az 1979-ben mutatták be Cannes-ban, a Jancsó már ismert alkotónak számított. A magyar rapszódia nem a közönség díjakért készült, hanem azért, hogy bemutassa, milyen Kelet-Európában lakni. Egyébként történelmi első rész volt, ha jól emlékszem, a folytatása az Allegro Barbaro volt, és a harmadik filmet viszont már a politika le is tiltotta, úgyhogy sajnos ilyen történetek vannak. Kicsit már nem élnek velünk, Balázsom és Lajos például rengeteg botránya volt szegénynek, 2023-ban hunyt el, úgyhogy azt hiszem, hogy őre is emlékeztetünk, még a Bújta Istvánra is, aki szerintem be se kell mutatni, nem csak Fiadón a magyar hangja, hanem természetesen, vagy Baszpenszer magyar hangja jobban tetszik, hanem ugye a Csöpi filmekből is ismerhetitek. Aztán Madaras Józsefről is beszélhetünk, aki hát tulajdonképpen egy érdekes balesetben halt meg, őt bérbefagyba találták meg, majdnem nem tudják, mi történt. Aztán ugye Udo Kier volt, aki NSK-ból lett nagyon nagy siker, és aztán ő sem él már, 81 éves korában halt meg, viszont szándékosan lett ugye tipikus Jancsó film, ami azért elgondolkodható, de ez egy kicsit talán még nehezen fogyasztható és lassú alkotásnak is mondják ezt, de működik a film 46 év után, én mindenkinek ajánlom megnézni, kicsit kikapcsolni, kicsit elgondolkodni a sok kellemes és könnyed dolog között a magyar rapszódiát, úgyhogy tessék ezt is megnézni, amikor éppen nem minket hallgatok. Lát, Project a folytatásban közben, hogy zenélünk tovább, és jön a felvétel, ez a Back in My Life.

Ödeszabi barátomnak kell egy ilyen lovagias üdvözletet és kinevezést hajtanom. Az az ember, aki pünkösdöti szombaton mit csinál, nem ám pihenne, betonozik basszus 36 négyzetméteren, és a tűrhető az időjárás szalmakalapba csinálját, barátom. Te egy hős vagy. Én meg már itt klímát kapcsoltam. Kitartást a munkás legyen, szép a betonod. Szokták mondani, mint a macska jajban locsódnak a poznát, legyen vétel. Itt viszont vízfűszerkezik, getincségében nézni.

hosszú hétvégén én napot is ünneptünk, Dezsőkék, Dezsőskéknek, nagyon boldogságot, Dezsiréknek, mindenképpen boldog én napot kívánok. A Dezső eredeti latin-magyar jelentése óhajtott kívánt gyermek. Nagyon boldogat nekik természetesen. Másodlagos névnapok is vannak. Dézi, Mikes, Derső, Vilma, Emil, Norma névnapjait is ünnepeltünk ma. Holnap az Eszterkék, az Esztik és az Elizák is ünnepeltek a névnapjukat. Boldog névnapot nekik is előre. Születésnapot is mondanám mindenkinek, kinek ma van vagy ma tartja. Boldog szülcsenapcsit.

Érdekes dátum a múltban, mi volt ezen a mai napon. 165 éve Kaposváron született Ripő Róna József pesti művész és iparművész, hogy a nő fehér pettyes ruhában ismerős. Talán 75 éve Tibet tartomány kínai fennhatósága alá került, és az volt a sotban sajnos. 72 éve a magyar labdarúgó válogatott 7-1-re legyőzte az angol válogatott a londoni 6-3 visszavágóján, ugye Budapesten. 39 éve nevezték el a Magyar Rádió URH harmadik műsorát Bartók Rádiónak. Vannak ott jó zenék egyébként, nem kell nagyon megérni tőle, csak operá, vannak ott más dolgok is. Na! 36 éve koalíciós kormány alakult Magyarországon, miután megtartották a rendszerváltás után első országgyűlési választást. Ugye 1990-ben az MDF volt, aki a legtöbb szavazatot kapta. 408 éve Prágában a rendi gyűlésen protestánsok két katolikus császári tanácsot kidobtak a Lajzsin ablakából. Hát az így járt. 221 éve született Szlavicznai és Bajnai gróf Sándor Móricz főúr, európai hírű lovag, úszó és vadász. Ő volt az ördöglovas, úgy tudom, hogy az ő palotájába fog beköltözni az új kormány, emlékeim szerint. 2001 éve született Barna Ferdinand nyelvész, műfordító, könyvtáros, ő fordította le a Kalevalát magyarra, és 2001 éve született Theodor Maximilian Bilharz, német orvos, aki az élősködők szakértője volt, tehát különféle jó kis vírusokat tudott tanulmányozni többek között. Na, hiszen nem leszünk feledékenyek, jövünk a dallal tovább, Insomnia érkezik Craig Daviddel. Dallal tovább, Insomnia érkezik Craig Daviddel.

Na kérdez szépen, egy domándorra menjünk tovább, rövid gyűlékkel, pedig üdvözöljük, Szarvasról csatlakoztak hozzánk. Sörözés és szerszámosás, hát nem arra gondoltál, amire most én. Na jó, csak poénkodunk, olyan felvétel. Jön a muzsika, ez a domándor és ez a menetfőrk. És hát persze Sziszengen, aminek sziszennie kell.

Mondanám akkor, hogy kik várhatóak a folytatásban, hiszen én nem csak a rákosokat, 14 órától DJ Simon érkezik, 5 váltja majd Vén barátom, 16 órától Dr. Tom, és ha nem ez játszok, az lép majd a folytatásban, DJ Robic zárja majd a mai napot 20 órától, hallgassátok minden időben a Super DJ Rádiót, melegen ajánlom, vagy forron.

A szállodában örök kérdés, ami költő, hogy what is love? Hát, ami felmételő, megköszönöm az elmúlt 4 óra megtisztelő figyelmét. Kavassatok a Super DJ Radio-t és fantasztikus működő hétvégét mindenkinek. Kicsit pihenjetek is, és persze élvezzétek a korai nyári időt.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel. I'm your DJ, and I'm gonna take you on a tour of a 12-inch. Yes, a 12-inch. We're gonna start here with a kick and the bass. You like the bass? It's filtered. This is the basic foundation of a track. We're gonna build things up slowly. Are you with me? Here we go. Yeah.
1: Vagy éppen, oh yeah. Csodaszép napsütéses szombat délutánt kívánok mindenkinek itt a Super DJ Rádion. Ez már a Private Light DJ Simonnal. És hát az van, hogy aki tegnap este nem hallgatott, az most nem fogja tudni érteni, hogy miről beszélek, de a tegnap estének a folytatása jön. 10 órakor abba hagytam egy zenével. Na nem azt raktam fel újra, hanem egy másikat, a következőt. Azt lehet mondani, ez a következő hét pénteki adásnak a... ez lenne a következő hét pénteki adás. Szóval érted? Én is értem, hogy mit mondtam, de nem baj. Szóval, hogy igen. Semmilyen olyan zenét nem hoztam, amit ismerni fogtok nagy valószínűséggel, hanem inkább olyat, amit én szeretek. És hát szombaton délután még ilyet még életemben nem játszottam. Úgyhogy ez lesz. Ilyet fogtok hallgatni. Mindjárt csak olyan 26 helyre akarok figyelni egyszerre. Szóval igen, hoztam ilyen fincsi én zenémet itt szombat délutánra. Arra gondoltam, hogy úgyis, aztán majd utána megkapjátok azt, amit mindig is megkaptok itt a Super DJ Rádion. A slágerzenéket, a mindenféle ismert dolgokat, amit itt szoktak csörögni a Super DJ-n. Én meg úgy vagyok vele, hogy inkább adok olyat, amit nem ismertek. Meg ezek a zenék igazából ebbe a két órába tökéletesek lesznek. Akár grillezni, nem tudom, tengerparton lenni, vagy éppen ahol vagytok, ott lenni, vagy csak éppen nyugizni. Pistuláig szoktak ugye jacuzzizni. Én meg itt szoktam állni általában a lemezes pulc mögött, úgy mint mindig. Na, plusz 36 70 45 95 95. Ez még mindig a Super DJ Radio Viberje, ide lehet nekem írni, hogyha bármi mondandó van. De jól el van késve a dolog a YouTube-on. Azt mondja, hogy én szeretném megköszönni Boriszkának azt a csodálatos négy órát volt az úri ember. Biztos jó volt, én mindenfélével foglalkoztam, legfőképp azt, hogy a YouTube-ra vége csinálják egy ilyen teszt adást. Szóval látható is vagyok, lehet azt mondani.

csatornán, azon keresztül hallgassatok, vagy éppen az appon keresztül, ne a YouTube-on, a minőségben közelében nem ér, mint amit itt a Super DJ oldalon kaptok. De ha esetleg valaki kíváncsi a dagat fejemre, akkor ott van, megnézheti. A privát Messenger csoportban már megosztottam. Mit kell még mondani? Az, hogy ilyen fincsi zenék lesznek. Na, jó kagylózást kívánok mindenkinek, majd jövök még meg. Oh yeah!

Közben pattogunk is tovább. Ja, hogy még ezt sem mondtam el. Ja igen, ez volt egy 2022-es december 20-án megjelent Nacho Varela és Cruz Victor közös felvétele. A Martyr. Aztán megyünk tovább. Itt a következő zene. Igazi nyári bulizós, jön Pipi Zeiss.

Na, nézzük azt, mondja, hogy a Viberen itt van velünk Isa István és családja, azt írja, hogy szuper, a meglepi csodás napot kívánunk neked, kedves DJ Simon. Tudod, mi itt az Isa család jelen? A fincsi muzsikák, oh yeah! Örülünk, hogy meglepi van. Figyelj, Isa István és család, én köszönöm, hogy megint és mindig velem vagytok, amikor éppen adásba vagyok. Vagy zenélek, vagy nem tudom, hogy kell ezt mondani ilyenkor. És jó kagylózást kívánok nektek is, úgy, ahogy Pútyán Lajosnak is. Azt, hogy nekem kellemes szép napot, DJ Simon, hadd szóljon. Én is így gondolom, hadd szóljon. Ha van olyan, ami szólni kell, hogy szóljon. Itt van velünk Lovász Károly József is, Karcsi barátom becsatlakozott. A kagylózók és az írogatók közé, bár ő még melóban van. Le is cseszett, hogy most hogy merek én live-olni, amikor ő még melózik. Azt írja, hogy hello DJ Simon, hello kedves barátom, itt vagyok. Kagylózok, na meg figyelek is. Csak neki ne megyek az árulnak. Te figyelj, te csak kagylózzál, te csak ne figyelj, mert te targoncázol, ha jól tudom. Ne ide figyelj, oda figyelj. Hello Karcsi, jó kagylózás neked is.

nézzük, még belefér esetleg. Kedves Árpi is megjött, és azt írja nekem, jöttem én is, szokásos autószerelés, közben fröccs. Mi abból lesz ebből autó egyébként? Csak úgy kérdezem. Jaha! Jó van, na, Encsike volt az első. Mindjárt beolvasom.

előbb elmondom, hogy megyünk tovább a következő Nacho Valera and Cruz Victor 2022. decemberében megjelent zenével az Alom. Nem Salom, hanem csak Alom.

Na szóval itt van velünk Kencsike is, aki először írt, igazából bocsánat. Jobban el voltam foglalva azzal, hogy én elküldjem neki az élő adásnak a linkét, mint az, hogy felolvassam. Azt írta nekem egyébként, hogy hello, hello, újra itt vagyok, vissza kellett jönnöm hozzád, és tuti, hogy maradok. Hogy micsoda? Szia, kedves DJ Sima, sziasztok, szuper kagylózók! Encsike jelenléti pipa! Csodás szép napot, hétvégét és pünkösdi ünnepeket kívánok neked, és minden kedves szuper DJ rádióhallgatónak, puszcsika, Encsike! Hello, Encsi! Jó kagylózás neked is! Jó van, na, véletlen volt. Itt van velünk Kollár Gábor is, írja nekem, hogy szia, Simon, szép délutánt kívánok neked és mindenkinek, aki itt van a szuperen szabad szállásról jelentkezem. Szia, Gábor! Jó kagylózást kívánok neked is, mint ahogy Csokis Zsoltinak is, aki éppen jelenléti évet pipált le. Szia, Simi, sziasztok, szuperek, felső tájkán jelen. Hello, Zsolti! Jó kagylózást neked is!

Na figyelj, szuper, megyünk tovább. Itt a következő zene. Jön Drasso, featuring Bonafide. És a 2021-es nyári klub romboló, mondjuk így, jön Anni Bú című nóta. Itt a szuperem.

És István küldött nekem egy képet a Viberen, és azt a poharat kérem. Vagy azt kérem, aki a poharomban. Itt van velünk Zsú is, és írt nekem a Viberre. Meg a YouTube-ra is, de írt a Viberre, és azt mondja, hey, fitta, min fitta? Akkor itten is. Meg overout, azt lehet mondani, te nagyon tuti így. Hogy lehet látni, mit keversz, ugye? Na, mint annyira értem is. Persze, hogy érted. Hogy ne, hát vagy teljesen benne vagy. Tudok én úgy keverni, tudok, hogy mindent is tudok összekeverni. Na most arra a reakcióra, hogy én mit csinálok, hogy közben elkezdenek nekem írni a Viberon, hogy éppen én mit csinálok az élő adásban. Mindenhol is. Vagy valaki lát, valaki nem lát, de... reagálva egészségetekre.

Ó, és olyan poharat küldött nekem Isa István a képen, van egy pohár sör, rajta van egy csajszí, és azt hiszem nekem, ha sör van benne, és tele van, vetkőzik. Kell. Nekem kell az a pohár.

fogunk tovább, és jön egy utolsó mondhatni Nacho Valera and Cruz Victor, ugye a Fluir nevezetű EP-t kezdtem el tegnap este játszani. Itt meg most már szól a mai nap a B2, azaz a B2-es, és a Lovin' Indie című nóta érkezik itt a Superen. Oh yeah!

hogy miket észre tudtok venni. Lobog a függöny, azért lobog a függöny, mert a kamera alatt ott van egy ekkora nagy ventilátor és tolja rám. Mert amúgy 14 fok van, már nem 18 fok van, de meleg van, na.

Na, patoljunk tovább. Valamikor a 2010-es év környékén érkezett egy zene. Jimmy Fun M. Featuring us DVT and Marsh Michel. És hoztak egy olyan zenét így hárman, aminek az volt a címe, hogy My Eyes, az én szemem. Az én szemem most nagyon szarul nézhet ki, de jut eszembe, hétfőn megyek. Útlevelet csináltatni, addigra kialszom magam. De a lényeg, hogy végre jön egy vokális zene, lehet azt mondani. Itt a Superen, figyelj!

velünk Bandesz is, aki bejelentkezett a plusz 36 70 45 95 995-re. Ez a nekünk a Viberünkünk. Tudod, ide lehet nekem írni. Azt írja nekem Bandesz, hogy hello Simon. Vagy ez a hegesztő is jelentkezik Csorvásról. Üdv neked és minden szuper hallgatónak. Egyen meg, milyen kis olyan kis grilled van. Nagyon egyedi és nagyon szép. Azt mondja, hogy mindjárt tesztel a továbbfejlesztett flekken. Oh yeah. Az ott egy perroni. Egyébként úgy próbálom kitalálni, hogy az egy perroni. Egyébként nem akarok képet tudni látni arról, hogy mit fogsz arra rátenni. Egyébként teszük hozzá, hogy Bandesz küldött nekem egy képet, amin egy grill van. Szerintem saját maga gyártotta által izé. Mondhatni szobai grill. Te figyelj, ez a szobában van? Milyen izé padló van ott? Hát jó, látom, jó, nem fa parketta van a grill alatt, de jó néz neki ott is. Ja nem, de csak úgy így tűzbiztonsági szempontból lehet, hogy nem kéne annyira. De amúgy jó. Jó néz ki, és szeretnék egy ilyet. Na megjött a Bazsi is. Itt van velünk a Bazsi. Azt mondja, hogy a Bazsit szépen lehalkítsuk. Add a videót, ne tűnjél. Várjál Bazsikám, lehalkítalak egyszer. Azt mondja, hogy ezt totál levesszük, a hangerőt mindenhonnan levesszük ennél a fosnál. Mindenhol.

Oh yeah, Basi, azt van, hogy itt van, de nem írt nekem semmit. Így hát tolmácsolom azt, amit látok rajta, hogy figyelj, nagyon beleg van, barátom, szia, Simon, itt vagyok veled, neked, látlak téged, hallak is, egészségünkre, és üdvözlök minden szuper DJ rádió hallgatót, valamiért is jön, szerintem ezt mondta, ezt akarta írni Basi nekem, de nem baj, majd megteszi mindjárt. Na de pattanjunk tovább akkor a következő zenében. Itt van nekünk Maxi de Grassi, egyenesen Argentínából érkezik hozzánk. Maxi de Grassi és hozta nekünk 2021 nyarán Finchi zenét, aminek a címe az In the Light of Laughter. Oh yeah! Hogy ez mit jelent? Nem tudom, de mindjárt meghallgatjuk.

Ja, egyébként teszem hozzá mindenkinek, hogy aki YouTube-on néz, és odaír esetleg, mármint a YouTube-os chatre ír nekem. El kell, hogy szomorítsam, nem nézem igazából, megmondom őszintén, hogy általában jó YouTube leszokott ülteni, bár most nem fog, mert ugye nem nyilvánosban megy a cucc, hanem ilyen izébe. Mindegy. Szóval nem nézem a chatet, mindenki, tessék a Super DJ Rádió Viberjét használni. Plusz 36 70 45 95 95. Oh yeah!

És a István azt írja nekem, hogy elképesztő az odaadásod, és szeressük, mint család. Bennetek a zenei szeretetet, életet hoztak a zenébe, köszönjük nektek. Hát a kirakat, ami mögöttem van, ez a fele. A másik fele a konyhában van.

Aj, hát az van, hogy Doki szavaival kell éljek, hogy mit találtam a következőt, milyen jó. Igazából tök mindegy, hogy mennyire spoiler, ezek úgyse fogjátok ismerni. Ez csak ilyen nekem jó lehet azt mondani, hogy én akkor hallottam utoljára körülbelül egy éve, amikor itt lejátszottam a Szuperen. Na meg aztán azóta sem. Most meg úgy belehallgattam is, hogy ez tényleg az a zene. Hoppá, le is köptem, de nem baj. Szóval jön egy olyan zene, ami ilyen nagyon kis mély, úszós. Úgyhogy ha valaki éppen horgászni van és Pinket hallgat, akkor ezt rá tudja kötni a horogra. Miket beszélsz? Na mindegy. Egyébként megérkezett a Viberre, ami a plusz 36 70 45 95 995. A pálcika ember is az én kedvenc figurám, és azt írja, oké, szia, DJ Simon, itt is izé, buddy, buddy, jó adit. Köszönöm szépen. Hello, pálcika ember. Jó kagylózás neked is, azt mondja, hogy Zsú, azt írja nekem, hello, fita. Felmértelek párna csatőgy ügyileg. Azt írja, Zsú, fejre nem ér ütnöd.

itt van velünk Reisinger Misi is, azt írja, szia DJ, told neki a szombati extra jó zenéket, oh yeah! Üdv mindenkinek, Misi! Hello Misi, jöjjön akkor, szóljon a következő neked! Jön 2022. december 20-a, bocsánat, majdnem mondtam, hogy 20 akárhányadika, de csak 20-a volt. Jön Makebo, egyenesen Moszkvából érkezik Makebo, Maxim Butyilev. A becses neve az úriembernek, és a zene címe a Magere. Hogy mit akar, mit tudom én, de meghallgatjuk.

adni nekem is a Istán, hogy el tudnám hallgatni zavartalanul ezeket a muzsikákat minden nap. Figyelj István, én ha tehetném, akkor itt lennék veletek, nektek minden nap. Csak ugye a régi mannából nem lehet megélni, így ezt nem tudom megtenni.

De akkor menjünk tovább, itt a következő zene. Érkezik egyenesen Németországból egy fincsi Progressive House. 2009. szeptember 28-a a megjelenés. Az előadó András Beidenveiden, alias Kismet. És jön a The Morning After. A reggeli után, nem tudom, hogy fordítsam. De akkor nézzük, mi lesz akkor reggeli után.

kaptam egy kérdést, hogy meddig vagyok. Hát úgy van, hogy ha már egyszer 3 óra elmúlt, akkor ismételten szeretnék üdvözölni mindenkit itt, a Super DJ Rádion. Ez itt a Private Night, bocsánat, Private Light. DJ Simonnal, azaz velem. Egészen 4 óráig körög a Private Light. És hát senki sehova 4 óra után, hisz hát jönnek az élő adások sorban. Úgy, mint 4 órától egészen 6 óráig jön hozzátok Vén. Oh yeah. Aztán 6 órától 8 óráig Dr. Tom, a Dance Doktora. És ahogy az szokott lenni, a szombat estét DJ Robix 8 órától 10 óráig viszi, vagy tovább, vagy utána esetleg valaki belép. Szóval maradjatok velük itt a szuperen, hiszen más lesz, mint élőadás. Oh yeah!

mi megrobogunk tovább itt a szuperen, megyünk a következőre. Jön egy Sydney egyenesen Ausztráliából érkező DJ, Michael Arcuri. Na még egyszer, Michael Arcuri. Ó, mit mondtam? A lényeg, hogy a Pezseste vellőke szemből. A zenéjének meg az a címe, hogy Too Timeless. Nagyon időtlen. Nem idétlen, időtlen. És fincsi. Oh yeah.

Na szóval nézzük a Vibert, azt írja nekem Kolozsimi, hogy a mai nap legjobb legfincsibb zenéje teljesen beillik egy délutáni csíles buliba, egy tengerparton koktélokat szűcsögetve, és nézni a fincsi bikinis és csajokat közben. Hol vagy? Gyere vissza, Imi! Itt vagy, én vagyis kint vagy a kertbe. Tudod, a kárba. Nincsen semmilyen bikinis saj, semmi homok, semmi tengerpart, csak a kárt. Oh yeah!

van velünk a hetero barátom is, tudjátok, a hetero Zoli. Azért néha kikanyarodik a Pride-ra. Kanyarodik a Pride-ra, érted? Szépen mondtam, ne nézi. Szóval itt van velünk a hetero Zoli, és azt írja, jó adást kívánunk szerelmesbe. Igen, imádom. Azt mondja, hogy Encsike azt írja, kedves Simon, ha nem arakszol, én most csak kagylózom, és nézlek, nézlek, nézlel. Puszcsika Encsike. A linket e-mailben. Melyik lépei minden linket megkapod, csak az élőadás linkért, nem? Ha nem érek én rá mindenre,

Na figyelj, szuper! Haladjunk tovább, itt a következő zene 2022. december 20-a még mindig. És jön a Makebo és a Believe című mini albumról jön a második zene, jön a

Bazsi valami ildő olyasmit akar nekem itten bemutatni, hogy meleg van. Bazsi, meleg van. Plusz 30-at, 70, 45, 95, ne hörpőjé, ne hörpőjé. Hoppá! Hogy akadna meg?

Á, most kaptam meg Bazsinek az üzenetét, azt írja nekem, hogy köszönöm, hogy beolvastad. Bazsinak kellene egy klímaszerelő, esetleg a hallgatók között, hogyha lenne egy klímaszerelő, akkor azért jelentkezzem. Azt majd továbbítom majd Bazsinak. De figyelj, bazzal, kifizeti ennyi pénzt, maga bocsánat, tehát kifizeti ennyi pénzt, aztán nem mennek vissza garanciába javítani. Jól van, tudom, Magyarország. Na de menjünk a következő zenére. Jön egyenesen Finnország, jön Komitéja, és érkezik a fincsi zene.

Érkezik Bandras egyenesen Olaszországból. A segítőtársa Eduardo McGregor. A zene 2021 nyarán jelent meg. És tudjátok, miről szól? Arra szól, hogy keressük a napfényt. Vagy éppen keressük a napot. Soul Searching the Sun. Itt a Szuperen.

következő zene. És még mindig a Bakebo 2022. decemberi lemeze érkezik egyenesen Oroszországból. Jön az a bizonyos vízesés. Angolul úgy mondják, waterfall. Ha meg angolul, tényleg angolul akarjuk mondani, akkor a waterfall. Vagy valami ilyesmi.

következő előadó. A zene egyenesen 2009. szeptember 11-én jelent meg. A zene, ami szerintem egy nagyon fincsi zene. Az előadó Luca Rosacuta. Egyenesen Olaszországból,

Na figyelj, szuper, megyünk tovább, itt a következő Makebo. 2022. Még mindig itt december 20-a. És jön a Makebo. Believe. Mini album utolsó zenéje. Az album címadó dala jön, I Believe, oh yeah. Lehet ezt mondani. Egy gyönyörű nóta. Itt a Szuperen. Oh yeah.

Jonathan mondja, az én hetero barátom eléggé későn, de azért küldött nekem egy üzenetet. Azt mondja nekem, hogy Cio az adás. Ismét. Nem tudom, hogy mennyire egy biztos. Ha figyelsz, akkor az utolsó. Hát mindent fog vinni. Tudod. Jön egy utolsó zene. Ami egy valláskáros úton.

Private Flight utolsó zenéje. Érkezik Mark Emmer zenét. Egyenesen Argentínából. Jön a 2009-es szeptember elsői megjelenésű zene, a Vision EP. Talán egyik legfincsibb zenéje érkezik itt a Szuperen. Ez most olyan hülyén fog hangzani, de hát az van, hogy jön az

Szóval tisztelt hölgyeim és uraim, senki sehova! Itt a Super DJ Rádion. Megyünk tovább élő adásokkal. 4 órától egészen 6 óráig érkezik hozzátok Wayne kolléga, Mr. Wayne, oh yeah! Aztán 6-8-ig Dr. Tom, a Dance Doctor, és hát 8-szor, két ügyem eddig, jön DJ Robix, úgyhogy senki sehova, maradjatok velünk! Én ezzel a dallal szeretném megköszönni mindenkinek, aki ma délután, napközben itt velem tartott a Super DJ-n. Ne fogd a fejed, mert akkor azt gondolom, hogy valami félrement. Nem ment semmi félre. Egyelőre. Szóval a zene majdnem, hogy végigmegy, és érkezik hozzátok Mr. Wayne. Oh yeah, itt a szuperen. Köszi még egyszer mindenkinek. Csá, csumi, csá, sziasztok. Oh yeah. A YouTube-osoknak is. Hello, hello.

0: korcsó divan?
1: Yes, master.
2: Ez a Resti a Super DJ Rádióban. Minden szombaton 4-től 6-ig. Rain in Action a Restiben.
0: Mr. Wayne,
3: jövök már.
2: Hölgyek, urak, göcsösen csókolok mindenkit, mint mindig, és kívánok mindenkinek nagyon kellemes szórakozást. Kezdjük a mai napot, és úgy, ahogy az megszokott, rögtönzött időjárás jelentésüket. Most is özvegy horvátnyi súlyos anomália támogatta. Visszavonhatatlanul tavasz van. És mi történik tavasszal? Tavasszal bizony elindulnak a hormonok, elindulnak a feromonok, és feltesszük a kérdést magunknak, hogy mi is az a szerelem, mi is lenne az a szerelem. Matematika, biológia és kémia.

0: Tavasz van, mi tartozhat a tavaszhoz a szerelmen kívül? Mondjuk a romantika.
1: Volt már önökkel úgy, hogy ültek egy tóparton, halvány holdfényben, és vonyítottak a teli holdra? Nem? Hát akkor önök nem is normálisak. Hál' Istennek!

0: Tavasszal három száj pusztít nálunk. Az asszály, a visszáj és a muszáj, az elsőre itt a megoldás, a másik kettőre még várni kell.
1: Remélem, jönnek azok a körzeti időjárás jelentésük, mert most csak arra tudok hagyatkozni, hogy nálunk bármennyire álmodoztunk erről a történetről. Végül is megérkezett nagy dörgések közepette, úgyhogy jön Edward Maja, valamint Vika Zsigulina és a Desert Rain, a sivatagi eső, ami meg is jött hozzánk.

Most azt semmiképp nem szeretném, hogyha valakiben bármilyen hiányérzet alakulna ki, vagy valamilyen elvonási tünet, úgyhogy küldeném a következő melódiát, miszerint csepereg az eső.

És kívánom mindazoknak, akik azon gondolkoznak, hogy locsolniuk kéne, hogy a következő nóta talán meghozza azt a bizonyos történetet. Nálunk már megvolt. Jön az AD Stúdió és a nyári eső.

0: 1976-ot írtunk akkor, amikor ez a reszelős torkú csávó megszólalt a rádiókban, és arról énekelt, hogy 28 fok van árnyékban, Jean-François Maurice. És a pusztító erejű nyár.
1: Monaco. 28 degré à l'ombre. C'est fou.
0: Istenem, ezt a reszelőt a torkában.
1: C'est fou. C'est trop. On est tout seul au monde. Tout est bleu. Tout est beau. Tu fermes un peu les yeux. Le soleil est si haut. Je caresse tes jambes. Mes mains brûlent ta peau.

Többen megkérdezték tőlem, hogy mitől ilyen a hangom. Hát a napi két doboz szimfónia unikum plusz HP volt az edzés tárgya. Az jutott az eszembe, hogy ez a csávó mit küldhetett le a torkán, hogy ilyen reket lett. Komolyan. Szóval nyár van, jön az UFO.

Nos igen, hölgyeim és uraim, eljött az a pillanat, amikor azon a bizonyos paradicsomi szigeten érezzük magunkat, ahol pálmafák vannak, aranyló homok, meg valószínűtlenül kék tenger. Valamint a kék laguna. Bizony, hölgyeim és uraim, egy margarita a bal kézben és egy kubai szivar a jobb kézben. Azért a nyárnak is megvannak az előnyei. Valahogy nem is értem az íreket, ők langyosan szeretik a sört. Istenem!

Szóval nem is értem, igazán belevisztek valahogy a romlásba, mert a melegről mindenkinek a szex jut az eszébe, meg a sex on the beach, azaz sex a strandon, bár komolyan mondom, azért májustól kezdve, hogyha az ember kiment az utcára, olyan szoknyákat lehetett látni, ami övnek is elég szélesnek bizonyult volna, úgyhogy jön a teaspoon, valamint a sex on the beach.

1988-at írtunk akkor, amikor igazából bejött a videódiszkó, és nem véletlen, hogy a nyár legnagyobb sikere Sabrina Bolt című felvétele volt, ahol egy mellesleg elég kellemesen ellátott hölgy ugrál egy medencében. Na de azért tanulta sem annyira rossz, na. Hú, már megint olyan rossz, már jó vagyok. Szóval, hogyha emlékeztek rá, akkor ti sem vagytok rossz. A rossz korosztály, hogy is mondjam? Baj.

0: Hölgyeim és uraim, lányom, zavaromban egészen 1981-ig mentünk vissza, amikor is érkezik a Gumbé Dance Band, valamint a Son of Jamaica, azaz egy igazi jamaikai napfény, bár igazából Jamaikáról nem a napfény jut az embereknek az eszébe, hanem a rakéta meg a dzsanga. Igazi tropikáros feeling itt.
1: Most a Super DJ Rádióban.

A jamaikai napfény után javasolnám azt, hogy nézzük meg, hogy milyen Kaliforniában ugyanaz a történet Pitbull-lal és Mohombival. On the getaway like OJ on the highway, all white Bronco. Catch me on the way to check out my dog Mohombi all the way out in Congo. Catch me with a couple beautiful women that's ready for a combo. Let's hit the condo. Welcome to the new age hotel California. Nice to meet you, Armando.

És a következő melódiáról mindig csak az jut az eszembe, hogy amikor jön fölfelé a nap, két részeg ül az árokparton, és mindegyik jön föl a nap, mi olyat nem is hittünk. When the sun comes down, amikor jön lefelé a nap, ez Rio. That takes me away. Milyen átkozottul szörnyű az, amikor egy ilyen kis apróság megzavarja azt, amit az ember szeretne mondani, és valahol elveszti a fonalat.

Most pillanatnyilag úgy néz ki, hogy egész rendesen sikerült megemlékeznünk arról, hogy nyár van, de folytatjuk ezt a történetet, úgyhogy kaliforniai álmok érkeznek a Royal Gigolózzal. És ezzel a melódiával megérkeznek azok a bizonyos megszálló német csapatok ide.

Summer is calling, azaz a nyár hív egyébként, de az jutott az eszembe, hogy úgy szoktam nézni a híradót esténként, és a Szellő Pista gyönyörű öltönyében ilyenkor 38 fokban is ott ül a virtuális asztal előtt, valószínűleg alatt a fürdőgatya, és a lába pedig egy labor vízben. Ugye germanizálódunk, rendesen megyünk Németországba továbbra is. Somebody's calling.

köszönjük, hogy itt vagytok velünk, annak ellenére, hogy küzdünk egy kicsit a technikával. A következő hölgyről mindenkinek az jut az eszébe, hogy ő a Cascada, pedig ők hárman vannak. Egyébként elég szemrevaló a hölgyemény, hatalmas szőke hajkoronával rendelkezik, egész sörénnyel és lábosnyi kék szemekkel. A nóta címe pedig Summer of Love, azaz nyári szerelem. This is a

maradunk továbbra is a nyári szerelmeknél. A nagy kedvencem érkezik, Dieter Bohlen egyik igazi felfedezetje, akit úgy hívnak, hogy Mark Medlock. A rossz nyelvek azt mondják róla, hogy szexuális szokásait tekintve a sötét oldalon játszik, na de Serafit, a Summer of Love, az parádés.

0: Szóval, hölgyek, urak, jobb, hogyha tudatosítjuk azt, hogy mindenféleképpen és teljesen visszavonhatatlanul nyár van. Ha zenehallgatás közben csend közeli élmény zavarná meg a nyugalmat, keresd bátran
1: a Super DJ Rádió műsorvezetőit. www.superdjradio.hu.
0: Nyár a négyzeten, ez a Loft. Előre a germanizálódás útján.

Annak idején azt hittük, hogy 1996-ban a Coco Jumbon túl nincs is élet, már pedig volt, hiszen megjelent három nevezők, ez a Mr. President és az I Follow the Sun, azaz követem a napot. Nem normális olyat, hogy árnyékba menne.

Vegyek urak, csak egy pillanatra lépjünk ebből a germán bonzás körből, a következő felvétellel az úr, aki egyébként jönni fog. Úgy, hogy ahogy mondtam, a következő felvétellel, nem csak az előzővel, egy kicsit kilépünk a német vonzás körzetből, egy spanyol DJ következik Shack Noel néven, és legalább annyira zavarba lehetett, ugyanis a nóta címe az, hogy Where lost my underwear, azaz hol hagyhattam el a bugyim. What you think? I don't care. I don't care. Hiába ilyen ez a nyár. Last night, darling, I lost my underwear.

0: lost my underwear.
1: Most 2017-ben erősen abban reménykedtünk, hogy a Fiesta a házatáján rendeződnek a dolgok, de sajnos továbbra is fennáll a dolog, viszont 2017-ben egy új énekesnővel, Kocsis Renátával, aki Győrből jött, megszületett a nagy sláger. Néz, édes nyár!

És igazából a nyarat keményebben is fejeztük, a következőkben olyan óták következnek, amik úgy kimaradtak ebből, mert mi következnének, hogyha nem a következők, mert hogyha nem a következők következnének, akkor megállna a műsor. Tehát egy olyan felvétel következik, ami egy egész kellemes meglepetés volt a számomra, megmondom miért. Thomas Anderson, láttam egy riportot, ahol végig arról beszélt, hogy ők Eurodance-et csináltak. Szó nem volt erről. Úgyhogy No Face, No Name, No Number. Ez a következő melódiának a címe, ami a 2003-as Final Album című lemezükön szerepelt.

Hölgyek, urak, remélem, hogy sikerült igazi joyful noise-okat, igazi örömteli zajokat összeszednem ezen a délutánon, hiszen én csak azért jöttem, hogy veletek legyek. I only wanna be with you as a small DJs. Azaz pontosabban rögtön kettő belőle. Two small DJs. I only wanna be with you.

I only wanna be with you, én csak azért jöttem, hogy veled legyek, pontosabban én azért jöttem, hogy veletek legyed. Ahogy ők is mondták, köszönöm mindenkinek a megtisztelő figyelmét, ezen a délutánon is örülök, hogy itt lehettem veletek ebben a két órában.

0: további nagyon kellemes háttérrádiózást kívánok mindenkinek. Ez volt a Joyful Noises, az örömteli zajok itt a Restiben.
1: Verjük fel az alvókat!
2: Mi emlékeket ébresztünk.
3: Ez
2: a Super DJ Rádió.
0: Hölgyek, urak, nincs más hátra, mint a könnyes búcsú pillanata. Nagyon köszönöm mindenkinek a megtisztelő figyelmét. Imádás van, drágáim! Velem csak a jövő héten szombaton találkozhattok. Egyébként meg ül, áfekszik, kultúrátan szórakozik és várja a Dance Doktort. Aki 6-tól egészen 8-ig fog szórakoztatni benneteket.

0: 8S!
1: Dance Doctor, most a Super DJ Rádióban.

0: Szép és kedves délután kívánok mindenkinek 2026. május 23. napját írjuk, amikor 18 óra 3 perc után Belgizi Doki, itt a Szuperdzsi Rádióra, sziasztok! Az előző két órát köszönjük szépen a Vén kapitánynak. Imádás volt minden perce. Szia Vén, köszönjük szépen, hogy itt voltál. Legközelebb visszavárunk. Két órán keresztül azt mondja, hogy olyan dolgok fognak történni, olyan 90-től 92-ig fogok játszani, abból az időszakomból, amikor ugye elkezdtünk járni rendszeresen a DJ szervizre, stb. És elkezdtünk foglalkozni komolyabban a zenékkel. Ilyen zenéket, ilyen dokis kedvenceket fogok leadni most. Jelen pillanatban itt van a Zion és a No Fate. Ha jól emlékszem, már Scooter is feldolgozta, és hát az eredeti azért megmondom őszintén nagyot üt. Van egy Viberünk 0670-4595-995, ide jöttek az üzenetek, amíg beolvasásra kerülnek természetesen. Mindenkinek jó szórakozást, tehát Zion és a No Fate.
1: It's not a tale when you're not the elf. It's about the future. Learn the blessed who suit ya. What you do is now or never. But I think that's maybe clever. Welcome overseas with a masterpiece. Listen to the words, please. I always have to fight, and this is what I hate.

That's English and No Fate. Én pedig hozzáig 3. És a Dance Now. Udangolos vagy, Doki!

Na, teszik a Viberek. Ki volt az első? És a család volt, hogy gyönyörű, szép, késő délután kívánok neked, Doki. Innen Erdélyből, Erdő Szentgyörgyből. Az is a család már vár téged. Nagyon örülünk, hogy újra hallhatunk téged. Gyönyörű szombat, késő délután. Kívánom mindenkinek. Szia, is a család. Hello, Erdő Szentgyörgy. Dance now. Come on, kick it.

Kollár Gabi is itt van velünk. Herodoki, szép hétvégét kívánok neked és mindenkinek, aki itt van a szuperen szabad szállásról jelentkezelve. Leng a kezelve. Szia, Gabi!

Itt vanünk Kenzsike is, szia Doki! Na, nagy kezdődött a rendelés, de inkább azt remélem, hogy a doktor úrnál gurul el a gyógyszer, és fergeteges muzsikákat hozol nekünk. Gyönyörű szép napot és kellemes pünkösdi, hosszú hétvégét kívánok neked, és minden kedves SDR hallgatónak, búcsú Kenzsike! Szia Kenzsike, nektek is azt kívánjuk! Gyönyörű szép kellemes pünkösdi, hosszú hétvégét! Sziasztok!

Franco Zappala és DJ Professor után itt van Two Brothers on the 4-4. És az első nagy lemez első kimásolt kis maxia. Nem is lehetne más, mint a Turn the Music Up. Az éjszám tehát végig 1990 és 92 között.

Itt vagyunk, Kolosi Mis jelentkezett a Viberen 0745-95-995-95. Kolosi Mányért írhagyom nagyon szép estét, és jó hétvégét kívánok, Doki. Jó zenét és szuper bulit minden hallgatónak, pláne Encsikének puszcsika. Ó, értem, szia Ibi.

Micsoda találat volt ez, gyerekek! És micsoda buli volt erre! Az öreg BBB, vagyis a Well Boys Blue! És a Home, I Need You!

Ismét Viber, itt vanunk Diós Jenő is. Húsz Csaba Zoli által jó adást kívánunk, Doki, bá! Diós Jenő üdvözöllek, mint mindig. Szia Zoli, megtisztel, hogy itt vagy velünk. Oh.

0: Bad Boys Blue után az első Bass Bumper slágerre. Dal címe Get a Big Bass.
1: Alright, flow, just move.

1990, Buzz One Perc után. Csak a jó ég tudja, hogy az ördög better than you know. Encsike időközben, hogy óta jó ég, Doki. Az évszám csak kimondva is emlékeket ébreszt. 99-2 életem legnagyobb bulis korszaka volt. Olyan 18-20 éves kis fruska voltam. És szóbeli bérlet kimaxolva, mi a nem szóli bérlet, de hülye vagyok. És szóli bérlet kimaxolva. Falatnyi topok, bőr, miniszoknya, hogyáró cipő, amúgy a kötelező kedék volt akkoriban. És indulhatott a buli a pesti éjszakába. Pesti vadászat, a pasi vadászat. Micsoda emlékek, micsoda emlékek, micsoda zenék, micsoda bulik, atya úristen.

Erre is hányszor, de hányszor csörögtünk, gyerekek? A jó deck fekete, a Lowezor és a Black Bass és a Strike It Up. Üdi LTB is itt van. Sziadok és sziasztok, szuperek! Hosszú hétvége on!

Na, pillászunk tovább, Csoki Zsolt, és bejelentkezett a Viber, ami 0704595995. Szia, Doki, sziasztok, szuperek, Felső Tárkány jelen. Hello, Felső Tárkány! Szia, Zsozsó! Érincs meg! Itt van a Touch Me, és Kathy Dennis!

Gyors mondod, gyerekek! Július 24, 25, 26, egy a kapszállás Hotel Oero, Super DJ Rádió 7. nap, 7. partia, 7. Jézusom. Touch me all night long. Hétfőtől kidökök a Facebookra a telefonszámot, ami után lehet érdeklődni, és mindent megtudtok természetesen, és lehet szobát foglalni azon a telefonszámon majd.

Bencsike érkező, hogy bizony, bizony, doki. Ha tavaly nem lopja valaki lazán az időpontot, igen, akkor már a 8. SDL tali lenne. Remélem tudok csatlakozni. Még mindig a tavaly előtti emlékek mélyen bennek ének Jakab szállásról. Hát igen, gyerekek. Egy-két mondat, lesznek programok is. Kérlek szépen, fogunk rendezni egy Super DJ Rádió ping-pong versenyt. Rendezünk majd egy darts versenyt is, szintén a Super DJ Rádió által. És szerintem összejön majd egy bowling bajnokság is. Oh-oh.

Sőt, még ha jól tudom, már pedig szerintem jól tudom, lehet majd sétarepülést is csinálni, gyerekek. Mehetek 15 percet, mehetek 30 percet, ki mennyit akar. Sőt, lesz egy ankettes is majd. Meg lehet majd azt is nézni.

Itt van velünk Viki és Viktor, Kádár Viktor. Szia, szuper zenék! Éger szögre szeretném küldeni anyósomnak, hogy jó fűnyírást. A legjobb anyós. Ho-ho. Várjál, van egy smiley is a végén. Pozitív a smiley. Szia, Viktor! És hello, hello, a legjobb anyós!

És megmondom őszintén, gyakorlatilag ott lesznek majd a bakelitek is. Közben már elkezdtem pakolgatni őket, már mint ugye rendezgetni. És olyan zenéket találtam, hogy nem is tudtam, hogy megvan, hihetetlen.

Steve voltam, és itt van a 0740-45-95-995, ősz, doktor úr. Benéztem én is egy kis nosztalgiára. Milyen megtisztelő, uram. Szia, mondjuk.

Ismét Kolozs Imi, Főség Encsike. Remélem ott leszek a Tallinn majd, de végre már veletek együtt bulizhatok végre. Jó lenne sétorepülés is, hát igen. Lehet. Mi volt Cut Your Beat és a No Deeper Meaning? Következő nótával kapcsolatban pedig kérlek szépen. Mikor éljétem először, mentem diszkóba, elmentem egy digzsibe, mindegy, egy korona nevezetű helyiség volt. És ott volt egy kezdőzene, hát ezt le kell, hogy adjam, gyerekek. Micsoda emlékek fűznek hozzá.

és engedjétek meg, hogy az elejétől indítsam a felvételt. Máig benne van, ahogy beléptél a táncterembe, és elindították ezt a zenét. Jézus Mária, mekkora volt. Na figyelj!

Bizony, bizony, tisztelt hölgyek, urak! Sir Elton John! A dal címe I Don't Wanna Go!

leszünk tovább ismét Viber 0-70-45-95-95. János Balázs is itt van velünk, sziadok és sziasztok, szuperek, szép estét nekünk! Gondoltam, tesztelem a fülemet. Egészségedre! Jó, hogy itt vagy, csak. Na nézzük, ő volt tehát a korona indító zenéje Elton Johnnal. Jön egy másik olyan nóta, kicsit visszább veszünk az agarakkal már, mint a BPM-ekkel mindenképpen. Ez is nagy volt, figyelj!

Evil Delegation és Where's the Love. Ő pedig Deaf Boys, és aki rappel nem más, mint Tony Mac. A dal címe Swinger.

Itt vanünk Frigyó is a Viberen. Annyit ír, hello Mr. Doktor. One, two, one, two. Szia Frigyó. One, two.

Ismét Kolozs Imi érdeklődik Phil Collins által. 90 és 92 között csak remixeket adtunk talán, vagyis hogy kaptunk abból a világból. És itt az egyik legnagyobb az Another Day in the Paradise, azt hiszem. A rohadt jó remixben volt. Ha jól tudom, Sydney remixben.

Ilyen az a bizonyos Snap kultusz. 19 óra 14 percet írunk www.superdigiradio.hu. Nem elfedél este 8-tól

Na nézzük tovább az észem 90 és 92 között. Volt egy óriás sláger, gyerekek. Finoman szólva is óriás sláger volt.

nézzünk tovább, pillázgassunk. Volt egy olyan banda, 90-es évek legelején. Csak a zenéjüket hangsúlyozom, csak a zenéjüket szeretem. Abból is egyet-kettőt. Hiszen nem egészen az én, hogy is mondjam, nemi beállítottságomat rögzítették a fiúk. A fiúk kérdőjel a fiúkra, ugye? A zenék viszont ez mindenképpen rohadt nagy volt, figyelj! Yeah. Itt Army of Lovers és a dal címe Ride a Bullet.

És ha már 90-92 között járunk, meglepett minket az öreg jégember Ice MC. És egy OK, és egy C, és egy O, és két R, és egy A, és egy L.

Lovász Kajcsa is itt van velünk, maximális tiszteltem Dr. Úr, szép hosszú hétvégét kívánok az egész családon. És jó adás, végre nekem is vége. És jó haza, 14 óra letudva. Mi van? De valami UFO vagy, mi van? Kajcsi, ezt meg kell beszélni majd a Talin.

Heavy D and the Boys, Love That We Found Love. Itt fél nyolc tájékán, itt szomba tájékán, este nyolcra jön Robix, nem elfelejteni. Do it, do with this love. Oh, sweet love. Na figyelj, mit hoztam még erre.

Itt van a KLF. A KLF annyit jelent, hogy King of the Low Frequency, vagyis a mély hangzások királyai. Dal, aminek címe Free, I'm Eternal.

ismét Imi írja, hogy... Na de nehezen jött ki ez, aki mi van még egyszer. Ismét Imi írja. Megkezdett a buli, Tomi, rendesen. Köszönöm. Aha, persze, aha. Mondjad még egyszer, aha. Bazsi írja, hogy ki a lef? Imádási.

Ismét Viber Kőszegi Gabi is itt van velünk. Annyit ír, hogy KSDR, mint rövidítés, ugyebár King of the Super DJs. Üdvözletem, Doki, még annyit ír, Gabikám, megtisztel, hogy itt vagy, a óriás márulástja. Na nézzük, nézzük, ismét 90 és 90 között járunk. Ismét. Már másfél órája, igen. Habzsolom a szavakat, habzsolom egyszerűen. Ancients of Momo. Na nézzük, mik rebulisztunk még.

Scooter jól este Pecsa közben Gyufi papival. Nyomjuk a furugyot. Legyen az bármi is. Gyuri Gám, Scooter még 90 és 92 között folyás sem evett. Még nem létezett. Mondjuk olyan sokat nem kellett várni, hogy

Nézzük a következőt, találtam egy olyan felvételt. Régen meg voltam dögölve, érte? Szó szerint. A jó élek 24/7 érkezik hozzánk. Captain Hollywood a rappeltben ezerrel, ugyebár. Az I Can't Stand It egy olyan verzióban, amit nagyon-nagyon ritkán adunk itt le, és nem is értem, hogy miért. Bődület a szintiabb közepén. Egy régi-régi ismert dal szintia majd, figyelj!

90-es évek a legjobbak. Küldöd a képet egy brutál grillről. Annyit egy kicsi grill van itt. Aha, tényleg. Szóval mindenkinek itt van a legjobb emlékei a 90-es évekből. És teljesen így van. És ha már hétvége van, és talán boldog hétvégát nevezünk egy boldog hétvégének, vajon mi is jön, vajon? Itt vanunk apa is, hello Doki, megjöttem kicsit későn, de onnan lelkesebben.

Ez a Lovász Kacsi idő, 14 órát dolgozott. Bizony, doktor úr, reggel 5-től este 7-ig. Dolgozott. Bizony, doktor úr, reggel 5-től este 7-ig. Te Jézus Mária! Day of the week, you got some snare, but don't

Kovács Kokolat is itt van, ha hosszi adok ki. Nem kunyára, nem is kivide. Hold már lekérek az SDR intrót. Imádom. Lacikám, most jelen pillanatban nem találok.

0: Az a pillanat tovább az évszám még mindig 1990 és 1992 között járunk. Hogy is fordítottuk régen, Máriának kis fia született, Mary had a little boy.
1: Hello Mary, how's your day? Yeah. Hope is going in the right way. How about dinner and some dancing later on? Some romantic music.
0: És nem elfejteni röpke 10 vetésén hozzánk, Robix.
1: How about it? What do you think?
0: És még egyszer mondom, július 24, 25, 26. Jakab Szállás, Super DJ Rádió 7. partia. Hétfőtől kín lesz a Facebookon egy telefonszám, azon lehet érdeklődni és szobát foglalni.

Good morning, Csabi! Szia, Dokes! Sziasztok, szuperek! Nálunk bográcsodás folyamatban. Teker neki! Hello, Csavesz! Jó étvágyat bográcsodáshoz! Mármint, hogy utána, amikor kész. Oh yeah! Aha!

Csabi érdeklődik a kis madár, jól van. Igen, kérlek szépen, jól van. Megint fölröppent a hír, hogy talán elengedjük, mert mintha anyjával kommunikálott. Aztán azt vettük észre, hogy nem biztos, hogy még elengedjük, mert nem biztos, hogy még tud repülni. De hát ki tudja. Egy biztos, hogy kutyákat be kell küpteni, mert ez a kismadár már kétszer leesett egy magas fészekről. Egyszer egy tűzforró padlásról érkezett hozzánk. Egyszer a Koni, vagyis hogy a Nikó szájából szedtük ki. Ő csak játszani akart. Igen, zűrös, az zavaros élete van eddig itt nálunk. Ja, de a Pop and Rossz azért rendesen kimanyalva, neki ne félj. Na nézzük, nézzük! Lacikám, sajnos ez, ha nem fér vele ez a nóta, hiszen már csak egyetlen egy nóta jut nekünk, ami 90 és 92 között volt, ilyen bulis korszakban. Este 8-tól jön hozzánk Robix, nem elfelejteni, www.szuperdigiradio.hu, éjjel-nappal nektek zenélünk.

Utoljára engedjétek meg egy jó kis Rosalla felvételt. Amikor mindenki szabad.

0: Isa is írja, hogy a csodás estét nektek, és szuper hétvégét, drága Doki. Szuper köszönet a műsorért, és a szuper muzsikákért, Istikén, megtisztelő, hogy itt voltál velünk. Hello, hello.
1: Brother and sister together we'll make it through.
0: Laci írja, hogy nem vagyunk büszke. Nem vagyok büszke. Amikor még Pesten laktam, én mindig azt mondtam, hogy egy dologra vagyok, mi egy dologra vagyunk büszkék, vagy a buszkék. Haha. De vicces vagy, Doki.

És mondom még egyszer, nem elfejteni, srácok, csajok, akarom mondani, csajok és srácok, hétfőtől pillázni a Super Digi Rádió Facebook oldalát, mind a kedvelőket, mind a mezeit, fő oldalt, vagy hogy is mondjam, kaptok egy telefonszámot. Azzal lehet majd érdeklődni, illetve egy szobát foglalni. Július 24, 25, 26-ra Jakab szállásra a Super Digi Rádió 7. partiára. Egy igazi családi rendezvény lesz. Lehet repülni, lesz csocsóbajnokság, lesz pingpongbajnokság, dartsbajnokság, még talán bowlingbajnokság is, szerintem igen. Nem lesz egyszerű, srácok. És hogy így beszélgetjük, eddig jó kis fény és hangtechnika is lesz ráadásképpen. Végre kiírheti magát rendesen Simon a bakeliteken is. Encsike egyre közben, hogy köszi Döki, imádás ezzel a búcsiga, Encsike. Megtisztelő, hogy itt voltál. Köszönöm szépen, ciao. Köszönöm, hogy voltatok, köszönöm, hogy ennyien voltatok. Röpke egy perc és hozzánk Robix, ide a Super Digi Rádióra. Nem elfelejteni, ilyen nappal nektek zenélünk, emlékeket ébresztünk. Sziasztok még egyszer. Ciao.

0: Szép jó estét kívánok, kedves hallgatók, DJ Rubix vagyok, és ez itt a Live Session műsorom, itt a Super DJ Rádióban. Szépet is, jót, kis csók a hölgyeknek is, üdvözlet az uraknak, sziasztok, sziasztok! A mai műsoromban 2000-es évek zenék lesznek az elején hallhatóak, remélem, hogy szeretitek. 2000-es évek best slágereivel itt a Super DJ Rádióban. Kellemes hétvégét, jó szórakozást kívánok mindenkinek, és el szeretném árulni, hogy a mai napon nem vagyok egyedül itt a stúdióban, hanem kedves barátommal régóta zenéltünk már együtt egy ilyen B2B-be, úgyhogy most eljött az ideje, úgyhogy bemutatom nektek Levi Beats barátomat, úgyhogy a mai napon két DJ a Super DJ Rádióban, hát remélem, hogy nem veszitek rossz néven, és fogjátok élvezni a mai műsort ugyanúgy, ahogy eddig. Köszönöm szépen Dokinak az elmúlt két óra hosszát, megmondom őszintén, hogy az utolsó 10 percet hallgattam, és hát ugye a 90-es évek zenék, azok a legjobbak, én is ezen nőttem föl, úgyhogy köszönjük szépen, nem bírtalak sajnos hallgatni, mert ugye ment itt a jó idő, és ugye hát, hogyha jó idő, akkor mi volt? Barbecue-zás, úgyhogy be vagyunk tömbbe. Úgyhogy teli hassal érkeztünk, úgyhogy most bármilyen kaját küldhettek, képet nem fog érdekelni, viszont 2000-es évek zenék itt fognak pörögni a Super DJ Rádióban. Úgyhogy Levi Beats, köszönöm szépen, hogy eljöttél, úgyhogy üdvözöljétek Levi Beats barátomat. Szia, szép estét, Levi Beats!
1: Na hát, szép jó estét kívánok én is mindenkinek. Levi Beats vagyok, üdvözlök minden rádióhallgatót, Super Rádió DJ. Hát mindenkinek kívánok jó szórakozást, és úgy, ahogy mondta DJ Robix, ketten leszünk itt live-ban ma este, remélem, hogy mindenki élvezni fogja a mai live-unkat, hát jó zenehallgatást kívánok mindenkinek, és üdvözlök mindenkit, sziasztok!
0: És gyorsan egy névsor olvasás, itt van velünk Isa István, csodás estét kívánok neked, kedves DJ Robix, innen Erdélyből, Erdő-Szentgyörgyből, te tudod, hogy merre van Levi Beats, úgyhogy ő tudja, hadd szóljanak a szuper muzsikák is, köszi, hogy vagy, köszönöm szépen. Aztán Fritjó is itt van, good evening, szia, szép estét. Aztán itt van velünk Encsike is. Szia, kedves DJ Robik, sziasztok, szuperek, Encsike is jelen, mint mindig, köszönjük szépen, csodás estét kívánunk mindenkinek is, kellemes lazulást, zenehallgatást, pihenést és jó hétvégét. Így van, köszönjük szépen. Szia, Lovász Károly, üdvözöllek. És itt van velünk Doki is, csalom azt a szabolcsi akcentusod, kamán, hát tisztázzunk valamit, Doki bácsi, hogy én nem szabolcsi vagyok, hanem Békés megyei, de nem baj, egyefede, én meg nyalom a hangodat akkor, na. Úgyhogy indítsunk egy remek kis ATB-vel, egyébként pont azon gondolkoztam, egyébként hallgatók, mit szólnátok hozzá, hogyha mai nap egy kicsit több beszélgetés lenne. Írjátok meg, hogy melyik...
1: azzal, hogy a szabolcsi töltött káposzta milyen finom.
0: Na, látjátok, a szabolcsi töltött káposzta. Na, egyébként írjátok már meg, hogy ha egy kicsit több beszélgetés lenne, mint, nem azt mondom, mint zene, csak egy kicsit többet beszélgetnék, mit tudom én, dobjatok föl egy témát, és akkor azt átbeszéljük. Mit szólnátok hozzá, vagy inkább zene? Na és akkor? És akkor, ezt valaki nem nagyon szereti, tényleg... Na, és akkor, na gyerekek, írjátok meg, hogy mi legyen, egy kicsit beszélgessünk többet, feldobtok tévát, hogy maradjunk a zenélésnél. Ezt írjátok meg, induljon egy remek is ATV, és az a bizonyos Ecstasy, na, hogy szóljon akkor.
1: Atya úristen.
0: De előtte egy telefonszámot, Viber telefonszámunkat szeretném bemondani, amit még nagyon fejből nem tudok, de puska van. 36 70 45 95 995, aki még nem tudná, és üdvözlöm azokat is, akik külsőleg hallgatóznak. Úgyhogy sziasztok, szép estét! DJ Robix a pult mögött, és Levi Beats barátom. Na, indítsuk akkor ezt a remek kis ATV zenét.
1: Így van, hadd szóljon mindenkinek jó zenehallgatást. Na figyelj, kezdődik!

És erre meg is Lavos in Your Life, egy nagyon klasszikus zene 2000-es évekből, és itt van velünk kis Alexandra. Szia Alexandra, hát ne haragudjál, de el kell, hogy keserítselek. DJ Rubix vagyok, és itt van velem Levi Beats. Szia Simon, Szandi vagyok Markazról. Vacsit csinálunk a kertben a kis családommal, közben téged kagylózunk. Millió puszi Szandi, hát köszönjük szépen, remélem, hogy nem fogunk attól függetlenül kellemes csalódást, vagy kellemetlen csalódást okozni neked. Úgyhogy hallgassatok minket, itt a Super DJ Rádióban.

Na és kinek, hogy telik a hétvégéje, gyerekek, írjátok meg, írjatok bátran, gyerekek, ne szégyellősködjetek. Úgyhogy csak nyugodtan írjatok, kinek, hogy telik a hétvégéje, ki mit csinál, ki mit főzött esetleg, függetlenül attól, hogy már tele vagyunk. Na, hogyha Alexandra itt vagy, akkor is hallgatsz, akkor kérdezem, hogy ti mit vacsisztatok, vagy vacsisztok. Mi jó készült a kertben.

És egy remek kis kaszkáda. Hello, Rumi György, szarvas jelen, hal jó, persze közben, hát jó horgászatot, sok csalit, sok halat, akár csalit is, mert lehet, hogy csak csalit fogsz fogni, de nem baj. Na neked is elmondom, Rumi György, hogy nem vagyok egyedül ma, de Levi Víz barátommal közösen zenélünk itt nektek, itt a Super DJ Rádióban. És hát úgy látom, hogy nem nagyon vagyok, vagytok itt aktívak, itt a Viber-ed, gyerekek, hát mi lesz itt velünk? És köszönteném Nagy Dorottyát is, akik háttérben hallgatózik. Köszönöm szépen, hogy itt vagy.

pater oda halaknak, vagy halknak? Most mi vagyunk halkak, vagy a halaknak akartad írni? Nem éjjettelek. Halaknak. Akkor hagyd szóljon!

Hello, szia Ati! Szia Szent-Sziget, Szent Miklós, na majd csak kinyögöm, jelen, üdvözöllek itt a Super DJ Rádióban. Jó zenék, szeretem a 2000-es zenéket is. Na hát, erről van szó, Frittyó barátom. Ezek lesznek hallhatóak.

És itt van velünk Pápa Imi, sziasztok, köszönjük ezeket a zenék, remek zenéket, mi épp grilleztünk, és közben egy kis ivászat is bejátszik. Gombkötő Zsoltinak, Zsoltiéknak köszi a vendéglátást, üdv mindenkinek Pápa Imi, Tisza Csegéről, hát szia Imikém, és üdvözlőjük a csapatot, sziasztok, sziasztok! És itt van velünk Putyer Lajos is, szia, szép estét, hadd szóljon! Budapest Park, király a szám, erre is megyünk a Total Dance-re, Budapest Park. Majd egy kis reklám nem sokára.

0: Na és gyorsan egy kis reklám itt a Super DJ Rádióban, de tényleg nagyon gyorsan, és utána visszatérünk a 2000-es évek zenéhez. Jakab Szállás, ugye, mint ahogy tudjátok már, ugye elég régóta, egy pár napja már ugye reklámozzuk, hogy a 7. Super DJ Rádió találkozó lesz Jakab Szálláson 2026. július 24, 25 és 26-án. Hát remélem, hogy elég sokan el tudtok majd menni, én sajnos nem fogok tudni menni. Mivel, hogy hát nem fog tudni menni sajnos, pedig szívem szerint én mennék. Viszont hétfői naptól lehet foglalni szállásokat, minden egyéb mást, viszont a Facebook oldalunkon mindent megtaláltok ezzel kapcsolatban. Úgyhogy Levi Vizbalátom, kérdezem, hogy hogy érzed magad a mai napon itt velem, DJ Robix-szal.
1: Na hát még egyszer szép jó estét kívánok mindenkinek, Levi Beats vagyok, hát örülök, hogy itt vagyok veled, DJ Robix. Nagyon, nekem nagyon tetszik, jó sok hallgató van a rádióban. Én szeretem, hogy a, mit tudom én, válaszolnak, reagálnak a hallgatók, amire mit csinálunk. És azért kaptunk elég sok pozitív visszajelzést, hogy mindenkinek tetszik, amit csinálunk, vagyis a DJ Robix, amit csinál. Hát, úgyhogy én ennek nagyon örülök, és köszönöm szépen a lehetőséget, DJ Robix, hogy itt lehetek veled.
0: Ugye, én megmondom őszintén most a hallgatóknak egyébként, hogy én most csak beszélek, úgyhogy Levi Beats barátom mixeli a zenéket, úgyhogy nekem most fene jó dolgom van.
1: Azért halljátok, hogy csicsat.
0: Csicsat, nem, nincs csicsat, csicsat, más esetleg más csicsat lehet, de nem a zenébe. Itt van velünk Laci Kovács, szia, szép estét, jók a zenék, csak így tovább. Azért nem írtam, mert a medencében hűsöltünk a gyerekekkel, most már sörözés van, és a Super DJ rádiót maradunk végig. Köszönjük szépen, akkor neked gyorsan
1: köszönjük
0: elmondom.
1: Szépen, Laci.
0: Igen, ketten vagyunk, DJ Rubix és Levi Beats barátommal, itt a Super DJ Rádióban, és ahogy mondtam, 7. találkozó 2026. július 24, 25, 26-án, és a hétfői napon lehet foglalni szállásokat, minden egyéb mást, viszont ezzel kapcsolatban az információt megtaláltok a Facebook profilunkon, úgyhogy Levi Beats, milyen zenével folytatunk?
1: Hát azt még én sem tudom, meg még nem választottam.
0: De ott van, ott van, ott van,
1: ott van. Itt van, itt van.
0: Egy remek kis fét lesz, mit szóltok hozzá?
1: És utána mi jön?
0: Azt nem tudom, de most egy fate lesz van betéve.
1: Most egy fate lesz van betéve, úgyhogy szóljon nektek egy kis fate lesz, és
0: a vikám van.
1: Köszönjük, hogy itt vagytok velünk, lesznek egy-két meglepetések, úgyhogy érdemes velünk maradni még továbbra is.
0: És itt van velünk Korozsimi, szép estét, üdvözöllek itt a Super DJ Rádióban, és DJ Rovix és Levi Beats barátommal. Pörgetjük a 2000-es évek zenéket.

0: Fritjó, örülök, hogy tetszik. Na és a következő dal spéciba küldeném mindenkinek, minden kedves hallgatónak. Hát egy kicsit fújjuk fel a ma estét, mit szólsz hozzá DJ Robix? Felfújjuk vagy nem?
1: Egy a fenemér is, ne? És így van, de jó kis fék lesz muzsika.
0: Kíváncsi vagyok, hogy a kedves hallgatók felfogják és nem tudják ebből a felfújásból, hogy milyen dal lesz, de mindenki fel kell fújja, képzeljétek el. Következő dallal.
1: Fújjuk fel.
0: Vagy dal között, vagy hogy mondják ennek, nem tudom.
1: Fújjuk, fújjuk.
0: Fújjuk, fújjuk, fújjuk.
1: Vagy pumpáljuk, nem is fújjuk, ezt pumpálni kell.
0: Pumpálni kell tényleg.
1: Nem fújni, pumpálni. Na, ebből a zenéből és ebből a mondatból, hogy pumpáljuk. Milyen zene jön ki belőle, gyerekek, segítek, írjátok meg.
0: Segítek itt. Fújjuk fel, fújjuk fel.
1: Nem fújjuk, pumpáljuk.
0: Ja, pumpáljuk.
1: De ne idegesítsél.
0: Pump it up.
1: Pump it up, így van.
0: Pump it up the party.
1: És itt van velünk Molnár Feri, szia, szép estét! Hát én is Molnár vagyok, még lehet, hogy rokonok is vagyunk valamelyik Szegről, Végről, vagy Marthűről. Szép estét nektek is minden hallgatónak, Marthű is jelentkezik, nagyon jók a zenék, köszönjük szépen! Szia, szép estét Feri! Én meg Molnár Robi vagyok, azaz DJ Robix, és itt van velem Levi Beats a mai nap folyamán.
0: Hello, hello!

0: úgy, ahogy említettem, pumpáljuk fel a mai estét. Gyerünk, kedves hallgatók, hát szóljon a chat fal. Mi csak így szeretünk zenélni, hogyha pörög a chat fal, ugye?
1: Így van, egyértelmű, tehát...
0: Visszajelzést kérünk.
1: És hát ez a pumpálás, ez nem a szingű férfiaknak szól otthonra, hogy ugye pumpáljuk a gumínőt fölfele.
0: Ha, nekik is szólhat.
1: Hát igazából igazad, tök mindegy. Pumpáljatok, amit akartok.
0: Így van.

0: Te DJ Robix, neked mi az álmod? Valamit itt pumpálni, vagy valamit?
1: Hát kezdődik. Apa kezdődik. Na a gyerekek, egyébként kérdeztük már az előbb, nem tudom, hogy mit szólnátok hozzá, hogyha egy kicsit... Nem azt mondom, hogy végig akarjuk itt beszélni az egész műsor, de hogyha feldobnátok egy témát, akkor mi lenne, hogyha így átbeszélnénk, vagy nem tudom.
0: Én egyet feldobtam, hogy kinek mi az álma. Na, akkor kezdtem veled, hogy neked mi az álma.
1: Nekem az álmom? Figyelj, én az, hogy igazából éljek egészségesen, aztán a többi meg majd.
0: Az fontos.
1: Úgyhogy
0: de kíváncsi lennék azért a kedves hallgatóknak, hogy mi lenne az álmuk.
1: Igen, nekünk, kinek mi az álma?
0: Van egy álmunk a következő dallal. Nehogy bemond.
1: Nem mondom.
0: Na, kedves hallgatók, kinek mi az álma?
1: Így van.
0: Hallgatni? Ki szeretne mit szeretni felpumpálni?

0: Na de, hogyha nincs egy kis ötletetek, mi hoztunk nektek egy ötletet ma estére. Hoztunk egy olyan álmot, hogy California Dreams, ugyebár DJ Robix. Hát akkor szóljon, kedves hallgatók, mindenkinek, aki itt van velünk abban a mai műsorban.
1: Így van, egy remek kis zene.

0: Fejtsd ki bővebben, Frigyó, hogy mire gondoltál. Szerintem tudjuk, tudjátok, hát mi a jó. Eddig mi, úgy hallom.
1: Mi tudjuk, de nem tudjuk, hogy nektek mi a jó.
0: Így van.
1: Mi az álmotok, mi azt szeretnénk meghallani.
0: Hát most nem kell konkrétum igazából, hogy... Igen, hát hogy nektek mi a jó. Tehát mi az elvárásotok, hogy mit szeretnétek.
1: Lenne egy-két ötletem.
0: Na, jó, nem erüljünk bele.
1: De, szerintem sem. Na, szóljon tovább. Egy kis California Dream.

0: Hát Fritjó, ezzel most megijesztettél. Műfaj mindegy? Mert van ötletem. Hát műfaj azért ne legyen nagyon mindegy, de írd meg is akkor, hogyha...
1: Azért mégis itt csak egy rádióban vagyunk.
0: Hát úgy, igen, azért nem tudom, mire gondoltál egy műfajilag.
1: Azt is nem akartam tovább folytatni, tudod bővíteni, amire gondoltam én. Hisz mégis csak egy rádióban vagyunk.
0: Várjál, Doki írja, hogy... Doki írja, hogy mit szeretnék? Egy sör, egy feles rendel. Atya úristen, Doki! Hát na, ez az álmod, mi?
1: Azt mi is szeretjük.
0: Ez az álmod, mi, Doki? Amúgy Kalifornia az már csak volt dream, az nagyon jó, mocskos-koszos Kalifornia. Azt nem tudom, én még nem voltam, de akkor nem lesz az álmaim közt, az biztos.

0: és egy kis álmodozás után, hát érintsük már meg egymást, csak nem ikettem DJ Robix, jó?
1: Úgy se látják a hallgatók.
0: Jó, de én nem szeretném. Na szóljon következő dal nektek. Egy kis kaskada. Every time we touch. Na, mit mond nektek, kedves hallgatók?

0: Már hogy csak trance, már hogy csak trance, ezt írja Fritjó, mire gondolsz? Hát, hogyha van esetleg valami nem kívánság műsor, a mai műsorom, egyik műsorom se, én azt szoktam mondani, hogyha van valami esetleg olyan zene, amit szeretnétek hallani, és megvan, akkor szívesen lejátszom, úgyhogy nyugodtan írjátok meg. De mondom, tehát erőteljesen oda teszem, hogy nem kívánság műsor, tehát nehogy elszaladjon veletek a csikóna, erre gondoltam.
1: Csak az érzés. A csikónál csak az érzés. Az érintés.

0: Egy nagyon remek kis Cascada zene, és itt van velünk Kollár Gábor. Sziasztok, kívánok még több napos időt az elkövetkezendő napokban, hónapokban. Szabad szállásról jelentkezem. Szia, szép estét, örülünk, hogy itt vagy. És a mai napon nem vagyok egyedül. Levivisz Balátommal nyomjuk a 2000-es évek zenéket. Itt a Super DJ Rádióban.
1: Így van, üdvözöllek Gábor, és mondd el nekem is, kérlek szépen, hogy milyen érzés, mikor az a, hogy mindig megérintenek, every time you touch, vagyis te érinted meg inkább. Mindenki írja meg azért, hogy milyen érzés az, amikor megérinted. Ezt rátok hagyom a képzelet. Szóljon nektek. Mónika is itt van velünk, látod?
0: DJ Robin. Szia, szép estét! Na és van esetleg-e Boogie Tonight? Boogie Tonight-on van, de nem az biztos, van, hogy Electro Remix verzió van, de mindjárt lehet, hogy előguverálom neked. Valami rémlik, hogy lenne. Ha esetleg nem, akkor ne haragudjál, Fritjó barátom. És itt van velünk Mónika! Szia, szép estét, Mónika! Hát kitette tönkre az életedet, Mónika! Te! Jó kis zenék mennek, csak így tovább kell az ütem a munkához, hogy előbb végezzek. Atya úristen, Mónika, akkor kitartás neked! Na, a következő zen, akkor szóljon neked, egy remek kis Pulsar Drive, mit szólsz hozzá? Azért nálam megy, laza szombat este, hideg éger, és sör, és Super DJ Rádió. Ja, megvan, akkor semmi, nyomjátok a zenét. Atya úristen! Na, Mónika, akkor ez a zene szóljon neked, kitartás neked. Figyú.

0: Mónika! A csenge 7 hónapos volt a hasamban.
1: Mónika! Ha Mónika! Te voltál az! Erre azonban kíváncsi lennék, hogy ki mivel egyedül vagyok. Ezt most nem értem, ezt a kérdést, Gabi. Jaj, bocsi, ne haragudj, jó lenne már. Mit szeretnél, Imikém? Egyem a drága zúzára, te mindig elég jó, ha egy jó csajszi megérint. Ja? Hát, mondjuk ez attól függ, hát nyilván ki hogy szereti. Valaki nem biztos, hogy a nőkre hajlandó. Jó, ebben nem erüljünk bele. Hey, Mr. DJ, just play whatever you like, all good. Hi, Mr. DJ.
0: Mivel, hogy angolul van, kimondhatom, nem?
1: Micsodát?
0: Hey, Mr. DJ, play that.
1: Ja, igen. Jó, igen, azt most hagyjuk.
0: Azt hagyjuk. Tóle.

Hát azért igen, belenyúlunk azért itt a napjaink zenéibe is, úgyhogy azért ilyen vegyesen fogjuk tolni. Egy remek is Armin van Buuren következik nektek itt a Super DJ Rádióban. Én a csajokat szeretem, ja, nekünk Kolos Ibi, hát én is, na, megmondom őszintén.

0: Na, Gorgon City helyett Kolozsim, akkor szóljon neked és mindenki másnak.
1: Mivel itt nagyon szó esett a PR-ról, DJ Robix a söröm meg van melegedve, úgyhogy szeretnék kívánni a másik hideg sört. De te menjél le, én nem megyek le.
0: Azért milyen érdekes, nem? Hogy én vagyok itt a házigazda, és akkor még én, engem zavarnak le, hogy hozzak egy sört. Hát nem, hogy egy kicsit azért... De azért arra gudjábál, na.
1: Te vagy a házigazda, hozz egy sört nekem.
0: Atya úristen, ki leszek itt osztva, gyerekek. El vagyok zavarva.
1: Benne van a nevében, hogy gazda, házigazda.
0: Na jó van. Jövök nem soká, hallgatók.

Azt mondja Imre nekünk, hogy betyár, jó zene, jó lenne DJ Robix, hogyha megnyitanád az üzenetet, hogy lássuk, hogy mit írt még. Nagyon szépen köszönjük Imre. Oda nézd, milyen fotót küldött nekünk az Imre. Ó, öntsél nekem is egy Imre. Kocincsunk egyet már. Inside.

Figyeljetek, jön a mester, figyeljetek. DJ Robix in the mix.

0: És itt van velünk gombkötő Pápai Anita. Szia gombkötő néz Pápai Anita. Szia Anita, üdvözöllek. Szia, téged hallgatunk, és a férjem nem hagy békén, hogy mindenképp írja meg neked, hogy a jövő ilyenkor már a Görögországban isszuk az úzót. Ennek örömére kérlek, adj valami jó kis tűz-tűz zenét. Üdv Anika Csegéről. Köszönöm, hogy egyre gyakrabban jöttök, és hogy vagytok nekem, drága messzi családom. Hát mi köszönjük, és üdvözlünk a családodat, drága Anika, vagy Anita, Anika. És figyelj, én küldöm neked ezt a zenét, és nektek, és a családodnak, és mindenki másnak ezt a remek kis Beat System és a Stark Miley Fresh a szám címe, egy kicsit ilyen átremixelt verzióban pörög itt a Super DJ Rádióban, és a mai napon nem vagyok egyedül, itt van velem Lebix, és a következő zene majd, kíváncsi vagyok, hogy felé fogjátok ismerni, ezt mindenféleképp le akarom játszani egyébként. Annyit elárulok, hogy egy TikTok reel, ilyen rövid videó alatt találtam meg ezt a zenét, is nekem nagyon tetszett, és megkértem az egyik ismerősömet, hogy csináljon vele egy remek kis remixet. És meg is csinálta, és nagyon jó lett, gyerekek, és azt RTBR remix lesz egyébként.
1: De azt szeretném megkérdezni, hogy honnan tudod, hogy következő dal, amikor nincs is bekészítve a következő.
0: Mert én tudom, hogy mi lesz a következő dal.
1: Ja,
0: úgyhogy én erőlelátó vagyok. Oh. És én azt a zenét mindenféleképp le akarom játszani, és kíváncsi vagyok, hogy írjátok meg, hogy kíváncsi vagyok, hogy milyen ez a zene, és hogy tetszik nektek. Nem ez a mostani zene, szóljon akkor Anikának, és a családjának, és persze mindenki másnak. Na figyelj!
1: Ez sem piskóta, DJ Robix, ugye várj?

Can you feel the vibe? Egy nagy zene, és ez nagyon jó lett. Robix tényleg nagy boom, gratulálok. Szipi szupi, köszönöm szépen. Bár nem ez én érdemem, ez ATBR Remix volt. És visszatérünk egy kicsit a 2000-es évek zenéhez, mit szóltok hozzá?

0: gotta feel the vibe, DJ Robix érzed a ritmust.
1: Megvan őszintén, benne van a lábomba a bugi-bugi. Pucsika csak mindkét pici kezem foglalt, és nem tudtam eddig írni. Pucsika, semmi gond, Encsike, az a lényeg, hogy itt vagytok és füleltek. Bár mondjuk azért néha-néha azért írjatok, nehogy azt higgyem, hogy itt egyedül vagyok. Most hát nem vagyok egyedül, mert Levi-Hűz barátommal itt virítunk, és boldogítunk titeket, ha nem bányátok. De itt vagyok is, fülelek, ezerre üdvözlök Levinek is.
0: Köszönöm szépen, üdvözlök én is téged, Encsike. Köszönöm, hogy itt vagy velünk, és hallgatsz bennünket.
1: Na és igen, hogy hívják?

0: ATBR egyébként remix, ha erre vagy kíváncsi.
1: És következő, amit akartam mondani, Encsikinek, remélem, hogy érzed a ritmust. Can you feel the vibe?
0: És remélem, hogy érzitek a ritmust, nem csak Encsike, hogy mindenki más itt a Super DJ Rádióban. Telefonszámunk mennyi? 36 70 45 95 995. Még nekem nagyon meg kell tanulni, gyerekek. Na és kérdezem, Levi, hogy szeretsz egyébként SMS-t küldeni, SMS-t kapni? Ki szeret SMS-t kapni, vagy ki szeret SMS-t üzenet?
1: Kitől?
0: Hát nyilván, de egyébként szeretek SMS-t írni. Na, hallgatók, szerettek SMS-t írogatni. De hogy miért kérdezem egyébként, majd mindjárt kiderül.
1: Kicsit beluppolod, légy szíves.
0: Beluppolom.
1: Egyébként itt Angliában nagy divat az SMS küldés, jobban szeretik az emberek, hogy a SMS küldesz, mint telefonon beszélgetni. Szerintem én tudom a választ rá, de nem akarom ezt tovább fejteni, nyúzni, mert ugyebár itt Angliában elég kétszínűek az emberek, és nem szeretik kimondani az arcodban, amit gondolnak, úgyhogy inkább leírják, mert úgy nagyobb a pofájuk, ahogy szokták mondani, ugyebár. És megmondom őszintén, hogy én is jobb, megszoktam ezt a e-mailezést, üzenetküldést. Hogy mondjam, hogy jobban oda vágnak, mert nem merik így elmondani szemből szembe. De neked mi a
0: nekem egyébként ezzel az a véleményem, és megmondom őszintén, én nem nagyon szeretek írogatni. Én inkább szeretem sok mindenkinek, amikor akár Facebookon is, vagy akár inkább Facebookon, nem írom le, hanem... elmondom üzenetbe, tehát nem írom, hanem üzenet, hangüzenetbe küldöm el, amit én akarok elmondani.
1: Természetesen, én mikor vezetek, akkor mindig hangüzenetbe
0: küldök. Én jobban preferálom ezt egyébként, és itt van egy Csokis Zsolt is, nagyon szeretem a Csokit.
1: De tudod, sokkal többen bátrabbak így, jobban ki tudják fejezni magukat írásban, mint elmondani bármit is.
0: És ezért preferálom én azt, hogy nem írok, hanem elmondom.
1: És egyébként javítsanak ki a kedves hallgatók, hogy az írás az nagyon félreérthető, tehát sokkal jobb, hogyha az ember egy... Hát ugye nem látod, főleg nem látod a testmozgás, nem?
0: Hát most nem is a testmozgás a lényeg, hanem az, hogy ahogy leírsz, vagy ahogy elmondod. Tehát igazából a hangsúly, igen, így van. Na, és hogy miért kérdeztük ezt a fránya SMS-t, mert egy következő zene, egy SMS zene, méghozzá a Barcode Brothersnek egy remek kis muzsikája 2000-es évekből, és ez a számcíme például az SMS. Szóljon nektek! Szóljon mindenkinek! És Encsik írja, hogy ő mindig érzi a ritmust. Ez a lényeg. Igaz, Levi, itt Amcsiba is ez van. De én jó magyar gyermek vagyok, és megmondom inkább, hát ez a lényeg, Fritjó, erről van szó. Imikém, a hangüzenet üzit én jobban szeretem. Így van, Imike, én is preferálom. Na figyelj, Barcode Brothers, SMS.

Na és hogyha már SMS, akkor lehet nálunk itt SMS-t írni ide a Viberünkre. 0 30 30 30 30 plusz 30 70 45 95 995. Írjatok SMS-t.

támadt egy jó kis ötletem, DJ Robix, mi lenne, hogyha így, tudod, mint ezt a, például ezt a számot, ahogy kiveséztük, mi lenne, hogyha minden számot így próbálnánk így kivesézni, tehát valamit hozzáfűznénk, mit szólsz hozzá?

Most nézem Csoki Zsolt. Én nem nyitottam meg, csak láttam, hogy bejöttél. Sziasztok, szuperek! Felső tárkány jelen, ha 2000-es évek, akkor egy Grease 2000. Na, egyefenem, mindjárt guberálok egy Grease 2000-et, valahonnan van. Van Grease 2000-ünk? Van, mindjárt lehet, hogy előguberálok. Valahonnan valamit.

0: És mit a úristen, itt van velük Andri is. Szia, szép estét, ő kedves párom egyébként. Küldött a kertből egy közös képet itt a Levi Beats pályáról és kisfiáról, úgyhogy köszönjük szépen lent is, hogy itt hallgattak minket.
1: Itt a család is.

0: Jó a műsor, jók a muzsikák, kell ennél több? Nem kell ennél több, Isa István, nem kell, hát. Hú, mekkora zene ez, gyerekek.
1: Na és hogy egy kicsit folyjak bele
0: vesélni. De ne folyjál vesélni. Bele, hagyj folyjon ez a zene.
1: Hát, hogy kicsit el akartam árulni, hogy miről szól ez a dal, de milyen jó, hogy itt vagyunk itt együtt, nem?
0: Így van, together, forever.
1: Igen.

0: Na és öröm is, boldogság és öröm lesz itt egy-két embernek, ugyanis a következő zene, Grease 2000, 2000-es évekből, atya úristen gyerekek, egy nagy kedvencem egyébként, én nagyon szeretem. Srácok, bajnokok vagytok, tök jók a zenék. Jöhetnek a sűrűbben, jöhetnek sűrűbben, már mi? Jöhetnétek sűrűbben.
1: Hát köszönjük szépen, hát nem tudom mennyire sűrűn lehet jönni DJ Robix, ezt te tudod.
0: Mint a sűrűte, mint a sűrített tej.
1: Nem, úgy értettem, hogy te ismered a rádiót, hogy nem tudom, hogy mennyire sűrűn lehet
0: hát
1: jönni.
0: Hát figyelj, igazából én akkor jövök, amikor én tudok jönni, mivel hogy ahogy az idő engedi, tehát
1: ja, hogy
0: igazán.
1: Te mész.
0: Én megyek. Jövök is, meg megyek is. És itt van velünk Vizes Juicy. Hát örülünk, hogy itt vagy, és hát szárítkozzál meg, hogyha vizes vagy. Szép estét, üdvözöllek és üdvözlünk itt a DJ Rubix Live Session műsorában, és azon belül is Levi's barátommal üdvözlünk téged is itt.
1: Így van, így vagy Juicy, üdvözöllek én is téged. Itt vagyunk ketten DJ Robix-szal, nagyon toljuk nektek a zenéket. Remélem, hogy tudsz maradni egész végig, még hiszen lesz egy-két meglepetés a Talsroyban, ugyebár DJ Robix, vagy a Szatyorban, vagy miben. Mixelni kéne, tudom, mutogatod.
0: Csináld, jó, csináld. Na figyelj, Grease 2000! Itt a Super DJ Rádióban!

0: mekkora. A gyerekek, nem tudom, nekem még ott is feláll a szőr, ahol nincs.
1: Vicces. Mondanék valamit, csak ugye bár ilyen rádióban vagyunk.
0: Na, Grease 2000, gyerünk gyerekek! Hajlásom kezeket, lábakat!

0: Ez így van, szerintem ez volt 2000-es legjobb zenéje. Ezt így van. De azért a következő zene sem egy eldobandó muzsika, úgyhogy hogy miről is van szó, ezt majd meglátjátok. Annyi találunk, hogy repülünk. Hova repülünk?
1: Csak is az égben.
0: Így van. A szám címe Sky. Gyerünk, gyerekek! Figyelj!

egy nagy kedvenc. Sonic! És ez a bizonyos Sky!

Na és hogy érzitek magatokat, kedves hallgatók, írjátok meg, bátran, bátran. És lesz majd Berner, és lesz majd, Kolozsi, mi mindjárt guberálok neked valamit.

És erre meg is bomb szikler, atya úristen! Akkor megy a Bambi, mert hó, hó a buli. És lesz egy kis sesszene is, miért is ne?

0: No goodbye, no goodbye. Nem megyünk sehova, gyerekek. És erre meg is Paul Kalkbrenner, és ez a bizonyos No Goodbye.
1: Azért el kell mondjam, hogy azért van ízlésem.
0: Kolozsi, mi ezzel szóljon neked? Egyem az úzádat.
1: Jó. Ez nagyon jó zene, örülök.
0: Na vassza, nincs egy söröm. Van bót nyitva, menjél el, azt vegyél magadnak.
1: Csai.
0: Na figyelj, gyerekek! Encsike, merre vagy, gyerekek? Hát írjatok, írjatok! Encsike, legyen szabad kezed, írj valamit! Éhesse még!

0: mindenki rázzon meg, amit akar. A következő dalban, shake, shake, shake.
1: Igen, is egy remeki Scooter. Shake that.
0: Ahogy látom, Mencsike kezdi rázni már is.
1: Itt vagyok, ragyogok, skacok. Na, csak éppen tisztán. Atya úristen, születelünk.
0: Azért szeretnénk látni, hogy mit rázol. Rázd meg nekünk is. Pityot, azt már tudom, hogy mit ráz. Pityó, mit rázol? Na gyerünk mindenki, shake, shake, shake!

0: És éljen nekünk Feri, hogy ez hatalmas buli lett. Hát még nem lett, még vagyunk, egyem az úzádat, Feri. Nagyon jó zenét nyomtok, áldás is ízlésnek, áldás az ízlésnek. Hát figyelj. Ezért vagyunk itt a Super DJ Rádióban, ugye a többiekkel együtt, köszönjük szépen, hogy minket választatok, így hétvégén is, napközben is.
1: Persze, természetesen köszönjük szépen a Super DJ Rádiónak, hogy itt lehetünk veletek, nagyszerűek vagytok. Nagyon szeretjük a visszaigazolásokat, nagyon jó, hogy mindenki ír nekünk, hogy ki mit rázogat. Ki is írta nekünk DJ Robix, hogy jobb, ha nem tudjuk, hogy mit ráz.
0: Csak így, srácok, sok volt a malát, a piroska szőporta sok.
1: Én nem is tudtam, nem, hogy maláta, nem. Azt tudod, mi ez a maláta?
0: Hát a maláta, a sörben a maláta.
1: Igen, pontosan.
0: De a szőrben is benne van. Gumiszörpöt ittunk, a gumibugyószörpöt ittunk.
1: Igen, piroskát.

0: Egyébként válaszolni szeretnék a Encsikének az üzenetére, hogy sok volt a mát, a szörp. Hát mi alapból ilyenek vagyunk egyébként, csak kicsit szégyelősek vagyunk, nem? DJ Robix.
1: Persze, szégyelősek.
0: Visszafogottak vagyunk, nem?
1: Persze, szégyelősek, igen. Ez szerintem észre is vehető volt itt az elmúlt másfél órában. Hogy piszok szégyenlősök vagyunk.
0: Be kell melegedni.
1: Még be sem melegedtünk. Kolozs Imi írja, hogy my friends, EDX. Mit szeretnél? Egyem az úzádat, Imike.
0: Mi ez a my?
1: My friends, my.
0: Sokat hívott és fáj a mája?
1: My. Online.
0: Ja, my online.
1: Már igen, egyébként elérhetünk vagyunk a My Online Rádión is. Köszönöm szépen, Imi.
0: Mindenki ígyom valamit a májára.
1: Na, egészségetekre, gyerekek. Aki iszik, aki nem. És itt van velünk egy remek kis Brooklyn Bounce, gyerekek! Na figyelj!

0: tessék a spejzolás. Nagyon szeretjük ezeket az image-eket, hallod? Mi van vele?
1: Image-ek, képek, tök mindegy.
0: Fotókat.
1: Köszönjük szépen.
0: Na, hallod, egyszerre voltok.
1: Atya úristen.
0: Na, ez mi az?
1: Bogrács,
0: figyelj.
1: Na, már vártam egyébként, mert minden műsoromban, csak elmondom, hogy minden műsoromban felszoktak dobni nekem ilyen főzős, mint a főzős műsor lenne.
0: Hát ez nem jó, mert így csöpögtetik a nyálunkat, és akkor...
1: Na, azt már jó vagy lakva, mit...
0: Hát jó,
1: vagy
0: jó.
1: Megettél 8 grill csirkét egészben.
0: 8 grill csirkét egészben. Tudod, hogy csirke volt.
1: Ja, hát lehet, hogy megnyúztál itt valamit a szomszédba.
0: Welcome to US. Is anybody out there? Do you want to go with me? Jól olvastam ezt? Hogy mondják? Welcome? Welcome? Jól olvastam, jó? Ez mi ez a US?
1: Kisfalu egy.
0: Ja igen, kisfalu? Jó. És a szól található egyébként.
1: Másik falu mellett.
0: Szabolcs.
1: Kiskolc mellett.
0: Ja, értem. De hogy jobbra kell fordulni, vagy balra, vagy... Hogy jobbra kell fordulni, vagy balra, vagy mi?
1: Egyenest.
0: Ja, egyenest?
1: Egy utca van egyenes.
0: És melyik engem menni? Az ötösön?
1: Nem, a nincs szám, nincs szám.
0: Az is jó?
1: Az is jó.
0: És akkor hogy kell menni? A Hungárián? Vagy hogy?
1: Nem, ott nincs. US utcán.
0: Ja, US utcán. Vágod egyébként, nem? Hallottad a érzék, mikor felhívják azt a gyereket és kérdezik tőle, hogy melyiken kell menni? Akarnak menni dolgozni valahol a vidékre. És kérdezik, hogy melyiken kell menni akkor? Az is jó. Hungárián. Ott vissza, elmész egyenesen és visszafordulsz a hatoson? Az is jó. Vagyok benne, hogy a hallgatók vágják ezt a kis videót. Ég ide jó.

0: akkorat nevű David Guetta. The World Is Mine. A tiéd a világ, DJ Robix.
1: David Guetta, The World Is Mine, így van. A világ mindenki.
0: Nem, én azt kérdeztem, hogy a tiéd?
1: Is.
0: Ja.
1: Egy srácok, én meg vacsizok, de utána jöhet a Fincsi édes pesgő édesítővel. Encsike is szereti, ha Fincsi édes. Atya úristen! Te kis uncót!
0: Hát ezt mi is szeretjük.
1: De várjál, hát jó kis édes, persze. Ah. Édes pesgő édesítővel, na gyerekek!
0: Édes pesgő édesítővel?
1: Na ezt fejtsük ki, gyerekek.
0: Hát nekem van egy elképzelésem, de mivel hogy rádióban vagyunk, így nem mondom el.
1: Nem, de tényleg, egyébként, várjátok, ezt még így nem hallottam egyébként, hogy én édes sem. Pesgőt édesítővel.
0: De azért van fantáziám.
1: Na jó, hát azért annyira nem erőjünk, pesgőről beszélünk egyébként.
0: Én nyalokára gondoltam egyébként.
1: Azt az édesítővel eszed?
0: Hát édesítő az is a nyalóka, nem?
1: Hát ha teszel rá.
0: Hát ha teszel rá.
1: Meg hogy oda teszed valahova.
0: Ha oda teszed, az is. Na, gyerünk.
1: De egyébként tényleg édesítő, ezt egyébként életemben nem hallottam, hogy hát, pesgőt édesítővel. Nem tudom elképzelni, mert alapból utálom a pesgőt is, tehát.
0: Jó, hát attól függ, hogy milyen pesgő.
1: Hát édes pesgő, édesítő.
0: Lehet, száraz is édesítőt kell tegyen rá.
1: Hát hogyha száraz, akkor tegyen bele vizet, és akkor nedves lesz.
0: Ó, az édesítőtől lehet, hogy nedves lesz.
1: Is. És mitől lesz még nedves, gyerekek? Írjátok meg!
0: A belejlész a pocsolyával.

0: hallgassák meg a Juicy mit írt. Igazad van. Attól függ, hogy onnan nézed, nem?
1: Nem csak a víz mézzel, ne, nem nedves, ragadós lesz. Hát akkor, ugye, kinyalnád, mint mézes, maci a mézesből önt. Jaj, te kis pervez, pervez, vízes gyuszi, nagyon kis pervez, egye az úzádat. Na, jöjjenek is Alice DJ, Better Off Alone. Hát nem tudom, ti hogy vagytok vele, neked egyedül jobb, vagy nem jobb? Nem jobb, szerintem senkinek se jó egyedül lenni.
0: Neked jó egyedül itt lenni?
1: Nem, hát nem, nyilván most jó veled, úgyhogy jobb lenne kell túlzásokba. Oké, ne vigyük túlzásba.

Hallgassák meg a Juicy Vitit! Vízműkezelő, hallod? Ő mindig nedves. Vízműkezelő gyerek. Ez azt jelenti, hogy senki nem marad szárazon, nem?

Sőt, cukros víz az nem mész, de ragad. Az a lényeg, hogy ragadjon, mint a bélyeg. Better follow, nem hiszem, de jó zene. Nem hiszem, de jó zene. Mit nem hiszel? Jó zene. Ki hallod, nem jó zene. Fritjó, egyem az úzára, igyál még esőt szerintem.

0: It's sugar day. We gon' party like it's sugar day. We gon' sip a party like it's sugar day. And you know we don't give up. It's not your birthday. You can find me in the club, bottle full of bub. My mind got what you need. If you need to fill the bars, I'm in the habit since I ain't in the making love. So come give me a hug again.
1: Hát gyerekek, ezt el kell, hogy... Hát gyerekek, várjatok, ezt el kell, hogy meséljem. Kedves Lemmy Bizz barátom, itt keverné rá a másik zenét.
2: Ja, hallottad, hogy jól összekevertem.
1: Hát nem hallottam, mert pont nem hallottam. És hát annyira kevertem, hogy ugye a másik zenét ugye nem vette föl a volumét, ugye a és ugye csodálkozott, hogy hát hogy nem szól a zene. Hát mondta neki, kis volumét tegyél már, édesapa. És akkor azért kérdezte 50 cent. De jó, igen, 50 cent, 50 cent in the club.

0: Bemelegítőnek. Bemelegítőnek hozd.
1: Na, figyelj, csak kérdezném, hogy meddig legyünk egyáltalán, ez a kérdés, tehát ti döntsétek el. Elviekben utánunk szerintem nem jön senki, úgyhogy ha Levi Vince-nek az asszonya megengedi, hogy maradjunk még egy fél órát, akkor...
0: Asszonya!
1: Hát asszonya, kedves feleség. Párod, hát asszony, feleség, igazából egy kaptafa, csak ragadjon, mint a bélyeg, mint a méz.
0: Mint a méz!
1: Mint a méz!
0: Vagy a cukros víz.
1: Vigy a cukros víz.

0: Robix, a Ecstasy után hová szoktál repülni?
1: Melóba hazafele, mint állat.
0: Nem, az Ecstasy után.
1: Ja, Ecstasy után? Hát akkor már sehova. Maradok ott a padlón, ahol vagyok.
0: Emberek repülni szoktak, nem?
1: Hát még egy kis füves cigaretta után biztos. Egy kis Ecstasy.
0: Én nem.
1: Hopp, ott van! És megérkezett Frityó barátunk.
0: A pálesz!
1: Vizes pálinkás üvege, pohara.
0: Pálinka szerelmem légy.
1: Na, tényleg, lejátszunk egy pálinkadart?
0: Nem.
1: De játszunk, na?
0: Ne. Frityó. Na, jó, na, na, a pálinka kedvéért.
1: A pálinkadart lejátszunk, Frityó, oké?
0: A hold után, jó? A hold után.

0: úgy látom, bukkanak elő a kis, kis pálinkás üvegek itt a kép.
1: Itt van, Szió
0: 51-es. Ó, az igen, na egészségetekre.
1: Szilva is jó amúgy. Ecstasy.
0: What the fuck, jó, hogy maradjatok. Itt még csak délután 3:40 van.
1: Az mi az a BTF?
0: Hát az, hogy az.
1: Van.
0: Van totál...
1: Fütyülős.
0: Van
1: totál fütyülős.
0: Van totál fütyülős. P betűt elfelejtetted. És nem víz. Ja, nekünk vizet csuszi.
1: Hát és nem víz, igen.
0: ATV Ecstasy, így van, az előbb azt szólt, Molnár Ferenc, szerintem maradjatok reggelig. Atya úristen, Ferikém! Kibírod reggelig?
1: Kibírjuk.
0: On the move.
1: On the moon. Most
0: nem move, fel. Move.
1: On the move.
0: Move, not move.
1: Hát de most már fönt vagyunk az Ecstasy
0: Most már fenn vagyunk az Ecstasy után, felrepültünk. Hát meg ennyi pálinka után.
1: Ja, hát egyértelmű.
0: És nem víz, ez kurva jó. És nem víz. What the? Az. What a heck. Nem azt akart? What a heck.
1: What a heck.
0: What a heck.
1: A heck az vad.
0: Az vad.
1: Az vad.
0: What the heck. Tényleg van egy nekünk egy
1: hacketek?
0: Nem egy hackesünk, egy hackerünk.
1: Egy hackerünk az is van.
0: Egy hackesünk van, egy pecásunk. Hol van?
1: Na, a pecás. Megérkezett Mónika is valamit. Kattints már, nézzük meg már Mónika.
0: Mónika, maradhatnátok, nem végeztem még. Mikor végzel, egyem az úzádat, Mónika. Írd meg nekünk is, hogy Mónika. Írd meg azt is, hogy mit dolgoztál, Mónika showba vagy?
1: Ja. Hány éves, vagy hány hónapos volt a csenge?
0: Csenge?
1: Csenge.
0: Nem tudom, de hogy ideg állapotban voltam, Mónika, az biztos.

0: Na, itt a pálinkásoknak szóljon a következő dal.
1: De ez még nem az, miről beszélsz?
0: Ne, most ez
1: hát majd utána.
0: Őnek szól, hogy every single day.
1: Ja, every single jön, day, pálinka.
0: Utána jön, hogy pálinka szerelem.
1: De várjál, Molnár Feri is írja, hogy persze minden sör, bor, pálinka. Ott
0: sör,
1: is van.
0: Pálinka, az
1: ebbe a sorrendben, ott is van. Kolozsi mi írja nekünk, hát én sem vizet iszok. Hát azt mindjárt gondoltuk, egyem az új jégelt, hogy ugye mit, igen. Srácok, this night is this night, thanks. Hát ez this night is this night, nem?
0: Hát ez this night.
1: Ez teljesen this. Megtosz.
0: Tisztosz. Ezt toljuk ide-oda.
1: Ezt toljuk mi is. Nagyba. Figyeljetek, mi úgy döntöttünk, nem tudom, Levivisz mit szólnál hozzá, hogyha túlóráznánk egy kicsit. Van-e kedved?
0: Én nem szeretnék itt maradni. Annyira unom magam, hát nem is írnak a hallgatók.
1: Mondd ki, please. Nem mondom ki, please. Vada. Nem, meg kirekszünk rúgva.
0: Nem szabad, kirúgnak innen, nem szabad mondani.
1: Vada hack, esetleg azt kimondom neked.
0: Vada hack, az jó, az jó.
1: Maradjatok, Salvador chicken. Mi chicken? Salvador chicken. Chicken.
0: Ami megmentő, mi?
1: Nem
0: tudom ez milyen.
1: Salvador chicken.
0: Léci, segíts nekünk, ez nem tudjuk ez mit jelent.
1: Figyelj, írjál valami egyszerű. Ja, itt a Salvador. Salvador, itt van, szerintem erre gondolt.
0: Ez a mentő. Közben a zenénk le fog menni is.
1: Nem, mert beluppoltam.
0: Ja, beluppoltad? Nagyon
1: mert mindig luppolni kell, annyit dumálsz, hogy kell. Szörnyű. Na, gyerekek, figyelj!
0: Na, mi legyen
1: akkor? Benassi Bros, every single day.
0: Én nem tudom, mi legyen akkor DJ Robix?
1: Hát kérdezzük meg a hallgatókat.
0: Á, nem tudom. Megmerjük kérdezni, szerinted?
1: Na, írjátok meg, minél többen írjátok meg, annál jobban maradunk. Tehát aki hallgat, mindenki írja meg, hogy maradjunk vagy nem.
0: És figyelj, de egy komment sem lesz, figyelj.
1: Hát akkor nem maradunk, ilyen tök egyszerű.

Na gyerekek, a vezetőség rá pifált, tehát maradhatunk, de viszont kinek szenvedünk? Ki szenved? Na mindegy, az a lényeg, hogy nem tudom, még mindig nem kaptunk egy üzenetet sem, hogy maradjunk vagy nem maradjunk.

0: Hát te most a melóba vasalsz, és vasalónő vagy, vagy nem értem? Azt mondtad, hogy te dolgozik, nem azt mondtad? Vasalok. Na, figyelj! Pálinkadal!
1: A pálinkások. Ébresztő,
0: ja, várjál, két Mónikánk van, várjál.
1: Két Mónikánk van?
0: Hát, ó, hát Mónika, egyem az úzádat, Mónika, maradjatok, vasalok.
1: A Mónika-sóból és a
0: és másik is
1: a Mónika.
0: A Mónika, összekeverték a szezont a fazonnal. Nekem még legalább egy óra kell, hogy szép rend és tisztaság legyen, írja nekünk az egyik Mónika. A másik Mónika meg írja, hogy nekem még az írta, várjál, nekem még egy óra kell. Úristen, de sok Mónika van itt. Atya, úristen! Feri kértál, hol mész alatt? Hordra mész te is, vagy mi? Hát gyerekek, ezt nem látjátok, amit Feriki. Feriki, szerintem neked nem elég az egy óra, szerintem még hogyha a jövő évre itt lennék is, még elég lenne ez neked.
1: Ferenc, most őszintén, hallgass DJ Robix. Légy szíves, így privátba küld el a címed, légy szíves.
0: Pirek ezek állat, hallod? Két év se lenne elég.
1: Jaj, én ott aludnék.
0: Maradj magadnak, az a cseje! Jön nekünk, kedves párom, itthon még takarítás jön! Na akkor, kitakarít itt és kitakarított. A takarítónő mindenhol kitakarított, mert ő szuperhuman, egy szupernő! Szupernek te teremtette a teremtő, mert nem mindenki képes arra, amit ő csinál.
1: Atya úristen, milyen jó, hogy a mennyezet jó meg van csinálva.

0: nagyon komoly, köszönjük szépen a képeket, amúgy nagyon-nagyon jók. Nagyon szeretjük, imádunk benneteket, köszönjük szépen.
1: Istenek köncsepje gyógyít, bánatra, örömre.
0: Ferenc elküldte a címét, gyerekek, mehetünk.

Ne töltsetek csak pálinkát! Ott leszünk, Frityó, 5 perc. Hopp, az nincs az tele, nincs az tele, vagy nincs az üres, nem üres az. Nem üres az. Na figyelj, repüljünk, mit szólsz hozzá? Figyeljetek, repülünk tovább, gyerekek, pálinka után repülünk. Lesz még rosszabb. Az még lesz még rosszabb, ha kifogy a pálinka. Na figyelj!

0: Sharky Bolt nyitva van.
1: Szegem fene hegyen. Kerülöm a kapuját. Bemegyek egy moziba és tönkre tesz. Velem az ágyban. Kisgatyában.

Na, hogy érzitek magatokat, gyerekek? Hogy vagytok? Hogy vagytok? Bírjátok-e még? Maradjunk-e? 5 percetek van eldönteni. Köszönöm, ennyi. Kellene tenni. Megérti mit? Valamikor itt volt a világ vége.

0: Na és akkor, hogyha már repülők lesz még rosszabb, akkor egy kis Desperado és ölej át. Hát úgy látom, hogy nagyon leadta.
1: Azt akartam mondani, hogy úgy látom, hogy mindenki átölelte a pálinkáját, mert nagyon leálltatok itt a chatfalon.
0: Ölej át!
1: Szerintem mindenki beesett a pincébe. Ferencnek a pincébe mindenki beesett szerintem.
0: Ott van Ferencnek a pincébe mindenki. Na hát gyerekek, akkor szerintem ez utolsó elköszönő zenénk. Ha nem írtok. Nekünk kell, hogy üleljetek át minket.

0: A hosszabbítása jóból mindig jó tesz az egészségnek. Hát, hogyha a fociban ugye nem megy a 0-0, és akkor hosszabbítás van, akkor nyilván az jobb. Ha erre gondoltál, szerintem maradni kellene. Hát nem csodálom, a pince mire üres lesz. Nyugdíjba megyünk addig.
1: Na de eddig kettő ember. Takarítók, meg a mosogatók. Svájcból hallgatók. És Around the World, hol vagytok? Szép estét, megérkezett DJ, kicsoda? DJ? Azé is megérkezett közénk egyébként. Encsike is írt.
0: Most nem lesz éjjeli bagoly, úgyhogy velem kell, hogy megelégedjetek, úgyhogy szerintem akkor maradunk. Miért nem maradnánk egyébként az olyan vizé?
1: De jó, hogy nincs itt a feleségem, úgy utálja, mikor Leviné. Egyébként szoktam idegesíteni Zsófit, hogy egyébként téged úgy hívnak, hogy Leventené, Leviné.
0: Még jó, hogy merejtetek, srácok, Leviné, ha engedni, megköszönjük neki. Bocsika, épp zuhanyoztam. Atya úristen! Szép, kérünk képet. Szép estét DJ párosnak és üdv a hallgatóknak, csapatási iszogatás, jó műsort. Na, a következő zene szóljon azoknak, akik már úgy igazából érzik már a pálinka hatást, és nem a pálinka dal jön, hanem egy Király Viktor dal és Burai közös előadásával szóljon nektek egy remek kis magyar muzsika.
1: De ő Budáról énekel?
0: Igen, Buráról.
1: Budáról?
0: Budáról, a Burai várról. És itt vanunk Házi. Szia, szép estét még egyszer. Örülünk, hogy itt vagy. Na figyelj, akkor szóljon ez a remek kis muzsika neked, figyelj. És persze mindenkinek, akik már úgy érzik a hatást. Na figyeljetek!

0: Na, ki ismeri ezt a zenét? És már igen, letelt a műsorunk. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk. Vigyázzatok magatokra, sziasztok! Na, ki ismeri ezt a zenét?
1: Ennyi.
0: Király Viktor és Burai. A szám címe pedig... Na, ki ismeri föl? Amikor már úgy igazából úgy megittátok a jó kis pálinkát, meg minden mást, és érzitek a hatást, ami azt jelenti, hogy de...
1: Én azt szeretném kérdezni DJ Robix, hogy ki ez a Király Viktor? Az a király?
0: Az a király.
1: Melyik a Viktor?
0: A Viktor.
1: Melyik?
0: A Király Viktor.
1: A
0: nem, a Király Viktor. Na figyelj, a szám címe... De berúgtam!

0: Viszont a következő dallal azt szeretném kérdezni tőletek, hogy mit ír nektek, hogyha tovább maradunk. Mit ír nektek?
1: Csak adunk, de medvig bírja a szomszéd, hogy idd át a kihangjai szóval.
2: Én budai vagyok. Vagy budai? Ne berúgtam. De még nem. Írja nekünk házi.

Csak mondom, hogy a borok 30-35-40 évesek. Atya úristen! És írja nekünk István, és ezt egyébként Molnár Ferenc írta, Feri, és is írja, hogy akkor reggeli csapassuk. Atya úristen!

0: Házi, akkor ajánlom neked Molnár Feri barátunkat, hallgatónkat, hisz ott vannak 30-35-40 éves borok, és hát, ha látnád a képet, akkor szerintem igen, megérnél. Na de, igen, ott van ott, szemszájnak ingere. Na és a következő zene szóljon Nagy Dorottyának, egy külső hallgatónak. Egy remek kis kedvenc zenéje, pörög itt nem sokára a Super DJ Rádióban. És kedves párom, nagy kedvenc egyébként, úgyhogy szóljon neki is, Café Del Mar, és ez a bizonyos Energy 52.
1: Na és nem tudom, hogyha észrevettétek, bőven 7 perccel átléptük a következő órában. Hát maradunk, gyerekek, maradunk, nagyon szeretjük, amit csinálunk. Remélem, hogy nektek is, és hát akkor szóljon mindenkinek a Café Del Mar, DJ Robix jó voltából, itt a Super DJ Rádión. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt vagytok. Mindenkinek további jó zene hallgatást. Hadd szóljon!

0: egy kicsit ugaszkodjunk el a magyar vonaltól. Energy 52, Café Del Mar.
1: DJ Robix.
0: És Levi Beats.

Tudom, hogy nem jó beledumálni a vokálban, de kapaszkodjon mindenki a következő egy órában. DJ Robix is jó magam, Levi Vic. Be fogunk nagyon keményíteni. Úgyhogy kezdődjön a buli. Csak a bemelegítés volt. Innentől kezdve nagyon komolyan toljuk a zenéket, gyerekek.

És egy kis David Guetta nagy zenéje. I'm good. És ti hogy vagytok?

Oh yeah, you mad ash. A klipben Bebe kék latex ruhája is bombasztikus. Hát akkor is fogad nagy szeretettel, Lencsike, a latex ruhát is. 40 fokban meg jó drát rohadna. Ott sűrél még, mint a sűrcsirke a grillen.

0: Na figyeljetek, akkor kicsit beindulunk, egy jó kis koronita. Koronita 3-4 óra, mit szóltok hozzá? Jó kis koronita zenék, felpörgetjük, egy kis Dua Lipával indítunk.
1: Out of Hours Party!

Na figyelj, koronita, egy kicsit koronita felpörgetjük, na figyelj! Na, ki szereti? Na, gyerünk!

Ébresztő! Gyerünk, gyerekek! Dua Lipa! Hol vagytok, hápések?

0: mi van gyerekek, mindenki bealudt? Hát pedig most pörgünk fel.
1: Ilyenkor érzem azt, hogy olyan ezt az extra túlórát olyan kicsit olyan kellemetlenül értem, vagy érzem én, mert olyan kicsit olyan feleslegesnek érzem, hogy maradtunk, nem? Igen. Hogy eltüntetek, mint a szűk.
0: Akarsz adni, és nincs semmi reagálás.
1: Igen, aha. Az
0: nem baj, nem baj.
1: Mindegy, most már itt maradunk.
0: Élvezzük a zenét.
1: Volna fel is itt van még. Ez nagyon király, de rám szólt a nejem, hogy halkabban, mert elmúlt 22 óra is szomszédok aludnának. Vigyél át nekik egy kis
0: pincéből.
1: Pincéből, hát a csembe maradnak.
0: Át fognak menni hozzád.

Bad Boys Blue 19 is egy kis remixelt verzióval, és itt a Hahó nem felesleg, használtok neki oda. Köszönjük szépen, Kokó Kovács! Hát eddig hova tegyem az úzádat? Nem vagyok, csak foglalt a kezem. Jaj, Mónika, egyem az úzádat. Jaj, te kis uncut!

0: nekik itt van velünk a Pesta is. Hát hello Pesta! Téged vártunk amúgy.
1: Hello, szia Pesta! Mi újság van? Örülünk, hogy itt vagy. Halió, tik-tik-tik, kik vagytok? Bemutatkozok, én úgy vagyok még itt a Super DJ Rádióban, egy negyedik hete vagyok itt a rádióban, mint DJ. DJ Robix néven vagyok fönt, és minden szombaton 8 órától teljesen, ameddig szabad vagyok. Addig itt vagyok, és Levi Bice vagyok most itt, szuperálunk.

0: akkor Pesta drága, így megérkezésed képpen, hát szóljon neked a következő dal, na figyelj, ez nagyon-nagyon-nagyon nagy lesz.
1: Ez egy nagy zene, így van. Pesta is mindenkinek, na figyelj!
0: Persze, hogy mindenkinek is, csak Pesta kívül. Mi ez? Mi ez? Hogy hívják? Solo para ti. Csak érted, Pesta?

új hangok vagyunk, akkor ezt szok meg, légy szíves. Minden szombaton itt a DJ Rubix Session Live műsorban vagyok hallható, és a Super DJ Rádióban.

0: Na, azt hiszem ki fogunk jönni, bírom, hát bírjad is. Na és mit szólsz Levente, hogyha szereted a táncoló majmokat? Figyelj, táncolok neked.
1: Én úgy látom, itt a chatfalon a pálinka elfogyott, vagy mindenki a üveg alá került, vagy a üveg pohár végére, vagy a pohár aljára.
0: Mindenki az üveg aljára került. Hát, és kacok, azért megy a buli rendesen. Megy, még egy jó fél óra hosszáig, az biztos. Na, akkor táncoljunk a majmokkal együtt.
1: Szerintem is.
0: Dance Monkey a szám címe.
1: Ez nagy lesz, gyerekek. Mindenki a poharat le!

0: is, de tudja, de Kenny, de csapja! Ez nem más, mint DJ Robix live-ban. Hol is DJ Robix? Hol vagyunk?
1: Ott.
0: Hol ott? Ez itt nem más, mint a...
1: Super DJ Radio!
0: Így van, és a Pestán, aki szeretném üzenni, hogy igyon meg valamit, mert le van maradva, mint a bóra való. Pedig volt már 50 cent is. 50 centes is volt.

Na, hogy bírjátok, gyerekek, hogy bírjátok? Nyomatjuk itt nektek a jó kis ütemes zenéket, jobbnál jobb muzsikákat, hát remélem, hogy tetszik.

Pesta, hát nem tudom, illik nekem is mutatni valamit. Kutya, zéni, termény, mozaik, család, rum, tulaj, chill. Hát köszönjük szépen így, így összefoglalva így a családodat bemutattál. Köszönjük szépen. Mekkora zene, na akkor Imike, pörgess meg. Na és egy régi sík, Koronita verzióba. Master Boy. Mr. Feeling.

Na, gyerekek, figyeljetek már, hát most tényleg csak így poénból kérdezem, mert úgyis csak poénból kérdezzük, hogy ugye egy negyed óra is, hát elvégekben véget érne a műsorunk, de mi lenne, hogyha az a hal mindig ott van? Maradjunk-e még?

0: Na halló, halló! El vagytok aludva, vagy mi a túró van veletek?
1: Na majd mindjárt Kóra Gyuri bácsi felébresz benneteket, az atya úristen lesz.
0: Mert repülni fogunk.
1: Tényleg Kóra Gyuri bácsi van?
0: Ezt akartam mondani.
1: Nem tudom.
0: Ébresztő!
1: Gondolatolvasó vagyok. Na, ki az, aki szereti Kóra Gyuri bácsit? Én nem szereti. Szerintem simán, de be kéne keverni az... Mit keverjek be neked, Pesta? Eleztem a motoron zenét. Micsodát? Ja, elestem a motoron zenét. Ó, azt az mi?
0: Jó, hogy nem pocsolyába léptem.
1: Puff Daddy. És azon belül?
0: Pocsolyába léptem.
1: Na kivel? Na, ha Puff Daddy. Puff Daddy. Ne szereked, Puff Daddy. Puff Daddy ott van, házi írja, Puff Daddy.
0: Puff Daddy. Puff, apa. Ne szereked, puff, egy puff.

0: Szerintem gyerekek, abban egyezünk meg, hogy a pufit menjetek el a boltba, és vegyetek magatoknak, mert nekünk nincsen pufink, jó? Kifogytunk a pufiból.
1: Hát ne haragudjatok, Puff Daddy-t nem találtunk, vagy nem tudom. Nagyon guberálni kellene, még itt az összes pendrive-ot ennél kellene vennem. És itt van velünk egyébként Rita, ne haragudjál, szép jó estét kívánunk neked, Rita. Örülünk, hogy itt vagy, mi nem alszunk, a te fületben van túr... Micsoda? Hallgatunk ezerre, tekerd meg rendesen. A te füledbe van túró? Van biztos már túró. Túrós.
0: Nem csak mindegy. Túró, hanem még
1: zsír. Már túró. Túrós.
0: Nem csak mindegy. Túró, hanem még zsír is van.
1: Igen, disznó, sertizsír.

0: És csak megvan a pufi. Maunika valamire gondol. Szerintem a 7 hónapos csengére. Cool. Puffy cool.
1: Puffy cool és Cookie cool. 1985-ből. Szerintem bebástam, de jó a buli. Örülünk neki, gyerekek, ki az, aki jól érzi magát, pont erre gondoltam. Akkor egy Porsche szerelem, a remix is elmehetne, vagy egy Techno Neuton, üdv. Na, egye fene lesz itt Techno, belső
0: mondtam
1: Porsche.
0: Mondtam én Techno.
1: Na, de ez Techno Neuton. Harántfekvés, na, azt hogy csinálod, házi? Harántfekvés, mutasd be! Küldj képet!

0: hát Rita kedves, el kell mondjam, hogy mi is jól érezzük magunkat. Látom, házének a csenge benne van.
1: Na, Házi, megfordult. Köszönjük szépen, hogy megfordultál, befordultál, kiárat fele.
0: Ma megy
1: kifele. Jól érezzük magukat, hát akkor tekerd. Na, figyeljetek, akkor egy remek kis Neoton zene, mit szóltok hozzá. És az a bizonyos I love you. I love you. Love you. Na, és ez szóljon akkor Misinek. Hisz ő is itt van, tényleg nem is üdvözöltelek még, Misi. Szia, szép estét! Tényleg, Misi, nem is üdvözöltelek, tényleg, ne haragudjál! Sziasztok, toljátok reggelig, öreget meghagyjátok! Jó, rendben van, na akkor, Misi, akkor ez a zene szóljon neked! Neoton Familia!

Te DJ Robix, a hallgatók miért lóvét kérnek? Itt kérik, hogy lóvé, lóvé, mindenki írja, hogy lóvé, lóvé. Pénzt akarnak tőled? Na, valaki kecskéket is küldött nekünk. Az teve? Púpos teve?

biztos? Nézzük már, mi az. Ez nem, valami kutya. De milyen csapnivaló kutya vagy te? A kutyapózban van? A csenge? Csenge? De úgy lett meg csenge? Kutyapózban?

0: nem szemüveg, azért van, hogy ne láss mindent, tudod?
1: Atya úristen! De várjál, de milyen, érez, lássd, de milyen menő, fekete keske, fehér napszemüveg, azért ez trendi.
0: Stílusa van azért.
1: Be. Srácok, nagyon jó a buli, köszönjük, Frittyó! Képben vagy még egyébként, Frittyó barátom?
0: Hát, Frittyó a pincében van.

0: Pritya, te nem semmi vagy, ki vagyok, de még mozgok. Figyelj, mindig csak annyit csináljuk, mozogjál, hogy tudják, hogy élsz. Ez a lényeg.
1: Mozogjál, csai!
0: Ha csinálod, csináld rendesen. De figyelj már, annak a sárga izének miért nem nyomott el kis szemüveget már? Az hogy néz ki?
1: Nem,
0: ki?
1: Az kérdez, ez...
0: De ha megnézed a kecskét, azért ott már kicsit össze van hunyorítva, látod?
1: Hát, na, nem mondok semmit.
0: Na, jöjjön egy kis Dolly Roll, mit szóltok hozzá, és az a bizonyos ábrándos szép napok.

0: azt akartam mondani, hogyha neked is nem látásból, hanem érzésből, akkor te is honyodítanál, mint ez a másik kecske.
1: Ja, hát, hogyha alá teszik, akkor biztos.
0: Szerintem is.
1: Szerintem a szemed is keresztbe állna, nem hogy honyodítanál.
0: Igen.

0: Figyeljetek, gyerekek! DJ Robix következik.
1: Várjál! Meg is vennéd a bakot! Fia, ha azon volna! Hadd szóljon!
0: Animal... Cannibal.
1: Van Animal Cannibal, szóval nyomjuk egyet!
0: Ezek után szerintem
1: egy Animal Cannibal, de előtte egy atya úristen zene lesz, gyerekek!
0: Ez DJ Robix lesz a következő.
1: Igen, atya úristen!
0: Ezek a lóba is, figyeld már, lova.
1: Hát ez itt már teljesen átszúrták már. Megszúrták a lovat.
0: Átszúrták teljesen.
1: Karóra húzták. Á, Fritjó egye meg azt, hogy az a baj, délután vagyok, úgyhogy keményen beütött ez a, az a buli. De rock and roll! Egyél egy kis kenyeret! Szárazon, hadd szóljon! Vagy mézes kenyered, ami ragad?
0: Ami ragad? Nem, vizes, cukros kenyeret.
1: Tejföllel.

0: Úristen! A Animal Kenny Boss. A Kenny Boss? Bossra gondolsz? A golyó, mármint a labda. Animal Kenny Boss. A mai napig nem tudom, hogy tudtam ezt megtenni. Vizes cukros kenyér gyerekkoromban. Na ezt gyorsan elmondom egyébként, anyáméknak is, nagyanyáméknak nagy kedvenc volt, nem tudom, hogy mennyire ismeritek, a vízi ciberét.
1: Gyerekek, a kommunista idők előjönnek.
0: De ismeri valaki a vízi ciberét?
1: Ciberét nem, de a vizes cukros kenyeret.
0: Na de igen, az egyébként, a vízi cibere, azt nagyanyám ette.
1: A ciber az a kenyér, nem?
0: Igen, a vízi ciberét azt nagyanyámék ették, méghozzá volt benne víz, ecet, cukor és kenyér, összeáztatva, ecet. És ez volt a vízi cibere. Lehet mondani, hogy atya úristen! A vízi cibere.
1: Nem figyeltél.
0: De figyeltem. Na, Fritjókám, egészséget, egyem az úzára, te jó nézel ki!
1: De várj, ez valami izé, tavalyi képek, mert még mindig világos van. Vagy ő van USB-ben, Fityóka? Fityóka USB-ben van.

0: Prityukám, hogyha... Ja, házi, de szépen nézel, kiegyem a kis Batman-es kis rucidat. Jaj, a kis izék, jaj, de kis cukker vagy, egyelek meg. Olyan jó lenne Batman, hogy te mentenél meg. Batman, I am a Batman. Autokontroll. 5 óra? Majd reggel 5 óra? Reggel 5 óra?
1: Out of control, na ez jó.
0: Na gyerekek, egy kis Animal szóljon, aki szereti a kis Animal-t. Mármint nem azt a, ha csak az Animal-t.
1: Hát van itt egy valaki.
0: Igen, ki az? Házi.
1: Nem, pont nem akartam mondani.
0: Ja, Házi, aki Animal, tessék, Animal Kenny Boss.
1: Hát házi, mert házi.
0: Házi. De nem mondjátok ilyen semmi, nem. Nem vagy szégyellős, abszolút. Köszönjük szépen. Na figyelj, Animal Cannibals! És kitakarít itt, és kitakarított. A takarítónő?
1: Nem.
0: Mindenhol kitakarított.
1: Jó.

Hey, gyerünk gyerekek! Na voltam a motoros, ki kellett tennem a száraz ruhákat, kinek mit dobott. Nem tudom. Na gyerünk gyerekek! Én az állati nyomozó vagyok, nem a Batman! Melyik film ez? Hát Jim Carrey nagy filmje,

Köszönjük szépen, Fritjó! De most komolyan szóval, tényleg nagyon jók vagytok is. Élvezem a társaságotokat és a zenéteket, elvéri egy jó buli. Ezért vagyunk itt. És sika sikál! A takarító nő!

0: Házi nem az a szégyellős fajta, már mindenki tudja, aki személyesen is megismerte. Te meg nem régóta vagy a szuper csapat tagja, de szólok előre, készülj. Ha mi beindulunk Házival, nincs kegyelem. Ezt most vegyem fenyegetőzésnek, mert igazából mi ezt szeretjük, így van. Úgyhogy állok elébe, csak zenétnek érjetek. Majd azt én szabályozom, oké? Aha, Mónika, Mónika! Ha Mónika, idegállapotban voltál, Mónika, ez mi ez? Ja, kitakarított tényleg, kitakarított? Végeztem a hétvégi melóval. Na, akkor a Mónika az a kis zene szólt neked, neked most. Ez milyen stúdió, Mónika? Nem a Mónika stúdió. Na, gyerekek, egy rossz út, akinek mindig mondom, hogy rossz útra soha ne tévedjetek. Sherry Feet! Sherry és DJ Cupi. Bizonyítékkel nem ígéret vagy fenyegetés.
1: Cuppantós lesz.
0: Ez cuppantós, oda cuppantunk. Sintér. Ha lesz az.

0: Na, hogy bírjátok még? Hát már három óra hosszája már itt nyomjuk nektek a zenéket. Ne unjátok! Levi, vissza, unod?
1: Csak?
0: Unjátok vagy nem unjátok?
1: Én nem. Az a lényeg, hogy Mónika végzett.
0: Igen, és ennek nagyon örülünk, úgyhogy megérdemelt jó pihenést.
1: Mónika, jó volt a vége?
0: Mindig a vége a legjobb, nem? Az a jó, amikor már elmész, nem? A melóhelyről.
1: Most ő megy?
0: Megy, ő elmegy, persze.
1: Látom, házi is.
0: Te mit raktál be? Milyen rossz út? Milyen izé? Milyen? Hát a tököm se tudja.
1: Nehogy Mónika eltévedjen csak azért.
0: Pedikűrösed, drágám, egyen meg Mónika, pedikűr, manikűr, manikűr, pedikűr.
1: Ezt azért raktam, hogy a Mónika nehogy eltévedjen, nehogy befejezte, tudod, bevégzett. Igen, nehogy rossz útra menj.

Kajak Mónikának szól. Nézd meg hazafele. Hazafele is mi szólunk. Rita írja, nyomjátok, azon vagyunk. Házinak úgy néz ki, hogy Animals, Cannibals a kedvence.

Éreztem én. Mondtam én, hogy Házinak a Animal Cannibals a kedvence. Mónika, egyem a lelket nagyon szívesen. Itt, hogy köszönj szépen. Csak nehogy pocsolyába légy szíves. Hát szerintem ezután igen.

Én úgy látom, amire készülünk vagy a következő számmal, tele vagyunk Mónika szeretettel egyébként. Csak azért, hogy érezd a törődés, Mónika, veled vagyunk. Csak azért, mert hogy ilyen későn végzel. Arra szeretnénk megkérni DJ Robix-szal közösen, hogy véletlenül nehogy pocsolyába lépjél. Vigyázz, merre mész. A rossz úton.

0: hol vagy Monika? És hol van mindenki?
1: Monika lehet, hogy leragadt a pocsolyába.
0: Lehet.
1: Ki kell tolni vagy húzni.
0: DJ Robix, megtoljuk a Mónikát?
1: Hát toljuk, ha már beragadt.
0: Hát...
1: De hogy szárazon vagy, Ani? Hogy száraz? Vagy kenjünk oda valami kis folytó zsírt?
0: Szerintem vizes, cukros kenyére.
1: Ó, oda ragad.
0: Beáztatva.
1: Beáztatva.

0: sír. Milyen megható. Nehogy elsír magad te is. Pesta!
1: Csak tudod mi a rossz, hogyha beragadt, akkor meg is kell keféljük a cip.
0: Persze, hát.
1: Meg kell keféljeni, nem?
0: Hát persze. Ki kell súrolni?
1: Ki kell.
0: Tisztítani?
1: Hát, hogy de.
0: Mónika, ne síjjál! Jöjjön nekünk házi!

0: Elmúlt az ég. Na tessék, Dehusz a Johnny bácsi itt van nektek. Biciklit fel kell készíteni, hogy lássak haza kefélbe, vagy hazafele. Bocsánat. Hát készíts föl. Csücsenj rá, nagy szó, hogy ott teker meg. Szóval, hogy amit kerestek a gépzsír.
1: Csak vigyázz, Monika, nehogy elmenjél valamerre másfele.
0: Nikász Emery Peró!

Házé, te mekkora pervez vagy, már most itt rájöttünk, tényleg. Ne féljetek, csak keféljetek. Hát igen, hogyha, egyébként igen, hogyha nem kell félni, hogyha sáros az cipő, akkor azt ki kell kefélni. Ennyi. Kis hangyó petéca. Hát ezt nem olvasnám be, Házé, hogyha nem probléma. Mi váltál simán? Irány a fehér ház. Hát menjünk. Az nincs olyan zeném, hogy fehér ház.

0: Na, elég a magyarból. Várjál, várjál, azt mondja, Mónika írja, csak Mónika, csak rendőrrel ne találkozzak, hogy nem tudja meg, mi megy a fülesemen. Hát, na, majd együtt itt, ha megtalálkozóval, akkor dugd a fülét, mármint a... Dugd bele oda a lyukába a fülest, hogy hadd szóljon, hogy itt a Super DJ Rádió megy. Úgyhogy nem kell ott... hadd szóljon. Ne gyere egy szégyelős, dugd oda neki a lyukába. Hadd szóljon. Tudja meg, mi a magyarok istene? A Super DJ Rádiók istene.
1: Akarod mondani a füle lyukába, nem?
0: Hát be, arra gondoltam. Hát, máshova rá. Akkor énekeljük, rendőrnő az álmom, régóta jön rám arra.

0: ne felejkezzünk el Encsikéről. Encsike úgy eltűnt, mint szűke szamára körbe gyerekek. Encsike, itt vagy? Putyél Lajos, Rumi György, Doki, mindenki eltűnt. Kollár Gabi, Laci Kovács, mindenki eltűnt. Csoki is eltűnt, ő elolvadt. Itt van Encsike, eljem a zúzádat, Encsike. Azt hittem, hogy eltűntél tényleg, mint szűke szavára ködbe. Ha nem a füledet, nézi a füledet. A füledet, Feri, egy szóval túró a füledbe. Ennyi. És látod, itt vannak is a rejtett hallgatók egyébként, itt a háttérben hallgatózók, mint például István is, Isa István is. Itt van ő így a háttérben. Elsőrözget, elpjelent, pálinkázik.
1: De olyan is, hogy ló a füledbe.
0: Hát igen, de hát az most vagy befér, vagy nem. Hát le fogsz késni, mi minden le fogsz késni. Hát most csöröm. 50 cent. Mi, megint az jön? Azt hittem. De mindig levarasz egyébként, mint a borra való, úgyhogy...

Na, végre valami jó zenét találtál, Evő, és nem mixelted össze-vissza csörömpölt itt. Bekő, Tóni, mi kell? Magyar autóversenyző, Benkő Dániel, nem azra gondoltál? Benkő Dani, az nem, az más. Az nem az, magyar autóversenyző. Most azt mondom, hogy jött az ide egyébként? Most nem is értem, házi. El vagy te tévedve.

0: És írja nekünk Rita, hogy hát remélem, hogy a Super DJ találkozón megismerhetünk személyesen is. Te is a mi frekvenciánkon futsz. Hát úgy legyen, de el kell, hogy keserítselek, Rita, sajnos nem tudok elmenni a Super DJ találkozóra. Mivel hogy itt Angliában élek, és innen azért júliusban haza repülni azért nem egy olcsó dolog, úgyhogy bár hogyha összedobjátok addig, akkor szívesen haza repülök. Plusz ugye a szállást, mindent, akkor szívesen haza repülök. Úgyhogy...
1: Azért jó, mert itt be van hangolva most.
0: Rá van hangolva. Rá van mindenre hangolva, mindenre is. Ha ismernétek, tudhatnátok, hogy Encsike mindig itt van, hiszen már több mint 8 éve hallgatóan se... Atya, tudjuk, Encsike, te egy nagyon szuper DJ rádió hallgató vagy, meg egy szuper Encsike. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt vagy, 8 éve.
1: Ki kéne sorsolni valamit neki.
0: Hát én, hogyha tényleg lehetne, én esküszöm, küldenék neki valamit.
1: Következő dalhoz.
0: Legyen neki egy következő dal, egy Fateless dal.
1: Csak azért, hogy itt vagy 8 éve, és csak azért, hogy nehogy elaludjatok véletlenül. Encsikém, remélem, hogy ébren maradsz még mindig.
0: És itt is írja, hogy mi is itt vagyunk, köszönjük szépen, örülünk neki. Így van, insomnia.
1: Mit jelent insomnia?
0: Hát hát szomjas. Majdnem más mondtam egyébként. Fake lesz, dal. Hatott a piroska szél? Hatott.

Pénteki hajnali kettőig húhogtunk Kőszegi Gabival, úgyhogy én bírom, remélem ti is. Még egy fél óráig itt leszünk veletek biztos. És a következő szám legyen egy kis Delarium, és ez a bizonyos Silence, nagy kedvencem. Szóval akkor ez most az enyém, vagy mindenki. Ez a tied, Mónikáé. A következő zene akkor Encsikéjé, jó? Tudom, hogy szereted Encsike. Delarium is az a bizonyos Silence.

Micsoda szuper DJ Ereki, kérem szépen itt Ritánál, elküldte a képet. Van itt minden, kérem szépen. Bögrétől kezdve, kústartó, minden, minden, még minden számnak, szájnak ingere.

Ez igen, Rita, ezt is a Super DJ rádiótól kaptad. Ez igen, ezzel lehet menni Super DJ találkozóra. Ez igen. És itt van, visszatért hozzánk Imike is, felébredt a Csipke Rózsika álmából. Na, hogy bírjátok még? Még egy 20 percig tényleg itt leszünk veletek, és utána tényleg elköszönünk. Azért 4 óra hosszáig itt nyomattuk nektek. Na jön az a bizonyos Afrika Bambata, és az a bizonyos Field Vibe, nem is tudom ki írta. Ja, Fityó, egyem az úzádat.

Na, egy kicsit belupoltam, azért lupoltam be ezt a zenét, mert szeretném gyorsan elmondani nektek, mert elfelejtettem itt a nagy rohanásba, hogy DJ Robix néven megtaláltok, Y-nal DJ Robix néven megtaláltok a YouTube csatornámon. Ott tudtok bekövetni, rengeteg mixem van fönt, egy órás zenék, magyar, külföldi, clubhouse zenék, mindenfajta stílusban. Úgyhogy aki még nem követett be, a YouTube csatornámon megtaláltok, és a Facebookon is elérhető vagyok. Van egy Facebook csoportom DJ Robix néven, úgyhogy Y-nal, nem sima ível, Y-nal, ezt nyomatékosan kikötöm, mert ugye akkor nem fogtok megtalálni. Úgyhogy DJ Robix Y-nal a YouTube csatornámon és a Facebookon is kövessetek be, iratkozzatok föl, és DJ Levi barátomat is, Levi Beast barátomat is, szerintem, hogyha megtaláljátok, akkor őt is a YouTube csatornáján megtaláljátok, de Field Vibe Africa Bambaataa, aki már sajnos nincs közöttünk,

Jó van, házé, jó van, oké, vagy bekötő, vagy kikötő, nekem tök mindegy, csak Y-nal, az a lényeg. Aztán majd kikötsz. DJ Robixnak a YouTube csatornáján remélhetőleg. Na hát kikötöttem, mert hogy megértsétek, Y, tehát nem simai, Y. Na, Fritjó elkapott a Facebookon, atya úristen, erről van szó!

Hali éjjeli baglyok, hagyjad már magad kőszegig, ami neked kellene itt csörömpölni, nem nekem. Most egyébként, mivel hogy én csörömpölök, itt egy kis jaktot majd unyomhatnám, mert ez a te dolgod lenne, éjjeli baglyok. Na köszönöm szépen, Gabi, egyébként, hogy beugrottál, még egy negyed óráig itt leszünk veletek.

Akkor még egyszer mondom, így akik nem nagyon értik, hogy akkor nem I, nem sima I, hanem Y, tehát még egyszer I, Robix, I, Y-nal, na. És egy kis opera, na gyerünk, az még nem volt ugye a mai nap folyamán. Tessék gyerekek, Kőszegő, hogy szóljon neked, ez a nem egy kis opera. Figyelj, Gabikám, ez neked szól. Figyelj, Pesta! Lópikula tudatóva a hátsóba, de nagy bráner. Ott van, tessék! Na, mindenki pálinkával jött, úgyhogy Gabi is befittyent egy jó kis pálinkával. Egészségedre, Gabi!

Na, nem jössz be utána, Gabi? Egy, figyelj, negyed óra múlva, nem jössz be kicsit csörömpölni? Biztos, hogy bánának a hallgatók. Na, mit szólsz hozzá?

Na, Gabikám, bejössz? Kis éjjeli húgóásra, gyere be! Várnak a többiek is. Én már nem bírom idegrendszerre, úgyhogy kell a váltás. Ah, Gabi, gyere be, akkor bereklámozlak. Na, gyere Gabi, egy órát legalább gyere. Ne szégyellősködj. Na, jöjjön egy kis Bumfunk MC is, ez a bizonyos freestyler. Nagy zene. Egyébként egy nagy kedvencem is. Köszönjük egyébként, Gabi, hogy itt voltál, és füleltél, még itt a háttérben is.

0: Igen. Mónika úgy elment, hogy, hogy az eltéve gyerekek. Meg kéne keresni Mónikát. Mónika eltéve gyerekek, beragadt a sárba!
1: Adjunk fel egy kést.
0: Aki Mónikát megtalálja, az kap egy kis csócsikát, meg egy jó kis muzsikát.

0: jobbnál jobb képek jönnek ide fel nekünk ide az üzenetbe, üzenet vagy chatfalom, vagy mi ez. Viber, nem tudom én milyen. Mi ez DJ Robix, ezt te tudod, mert te vagy a rádiós. Egyre jobb üzenetek jönnek ide a Viber telefonszám. Melyik, mi a telefonszám? A Viber telefonszáma. De mi a telefonszám, bakker, egy kis reklám.
1: Mit tudom én, hát már aki fel akart volna jönni, aki úgy feljött, meg nem akar feljönni, annak hiába mondom, nem?
0: Na jó, akkor...
1: Fel akart volna jönni, aki úgy feljött, meg nem akar feljönni, annak hiába mondom, nem?
0: Na jó, akkor az menjen... Ne essen bele a pocsolyába. Na mindegy,

nagyon örülünk, hogy itt voltál. Még nincs vége, maradj még. Majd szólunk. Monika, légy szíves, nyugtass meg, hogy nem lett sáros a félcipőd. És hogy jó úton jártál végül is. Igen, és a rendőrnek nem tudtál semmit a fülébe. Vagy ha igen, akkor mondd el mit.

0: nekem az az érzésem, hogy valaki el fogja veszteni a... mi az? Segíts már...
1: Losing my...
0: Ne, a vallását valaki ja, el vallását. Fogja veszíteni. Ja, vallását. Igen. Mondjuk, amely elhagyta.
1: Na, gyerekek, hát...
0: Meg aki pálinkázott itt egész este a...
1: Hát, az kész van. Ijeli Bagoly vagyok, még leszek. Köszönjük szépen!
0: Neked megvan még a hited?
1: Meg, teljes mértékben. Oda-vissza. Nem vagyunk mi innen sehova, tudjátok, nem megyünk mi innen el, amíg a Super DJ Rádió. Szóval köszönjük szépen! Hát viszont ez az utolsó zenével szerintem megköszönjük, hogy itt voltatok velünk, azért 3 óra hosszát, 4 óra hosszát már most itt csörömpöltünk nektek, és ezzel a remek kis R.I.M. zenével köszönünk el mindenkitől, akik itt voltak és hallgattak minket, és hát nagyon örülünk, hogy tényleg ilyen sokan csatlakoztatok hozzánk. Úgyhogy megköszönjük tényleg még egyszer, hogy itt voltatok velem. Velem jövő héten szombaton ugyanebben az időben találkozhattok. Úgyhogy Levi Biz, köszönöm szépen, hogy itt voltál, és emelted az estnek a színvonalát. És hát remélem, hogy tényleg...
0: Örülök, hogy itt lehettem. Tényleg nagyon szuper hallgatóid vannak.
1: És Kolozsimi, neked is elmondom, hogy nem I-vel, hanem Y-nal írd. A többiek már megjegyezték nagy nehezen. De még egyszer azért elmondom.
0: De azért visszatérve, nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, DJ Robix, hogy itt lehettem veled ebben a szuper rádióban. Én úgy látom, hogy nagyon nagyszerű táborod gyűlt össze azért a mai napon, nem? Azért elég jó kis válaszokat kaptunk vissza itt a chatfalon. Én nagyon örültem, hogy ennyien így írtatok nekünk, és ennyien hallgattatok. Szuperek vagytok, és azt kívánom, hogy csak is így tovább.
1: És Peste, Máté Péter, Smafu.

0: Nagyon kemény.
1: Hát Pesta, te is emelted, és mindenki más is emelte. Elmegyek. Hát nem tudom, na mindjárt lehet, hogy megkeresem, lehet, hogy éppen elmegyek, lehet, hogy megvan. Hát nem tudom. De mindjárt, hogyha esetleg megtalálom, akkor lejátszom, de ha nem, akkor ez az utolsó zenével.
0: Akkor elmész.
1: Akkor én el teljesen elmentem. Akkor nem megyek el, akkor belém szorult.
0: Na, Rita, így várunk vissza.
1: Úgyhogy köszönöm szépen, gyerekek, még egyszer. Nagyon örülök, hogy tényleg ilyen sokan aktívak voltatok, és hát szerintem lehet, hogy ennek Levi Beatsnek is köszönhető egyébként, hogy most nem egyedül zenéltem,
0: nem tudom,
1: hanem...
0: Én nem mondtam semmit, én nem csináltam
1: hát,
0: semmit.
1: De eleve azt, hogy kicsit poénkodtunk is, nem az a megszokott zenélés, mert hát most igen. Szerintem néha ez is kell.
0: Amúgy nem tudom, hogy mit hozza a jövő, de azért szoktunk ilyen műsorokat csinálni, nem DJ Robix
1: volt? Persze, volt már ilyen, hát nem egyszer zenéltünk
0: nem
1: már együtt.
0: Nem a rádióban, ugyebár, de azért voltunk egy-két a rádióban, és volt egy-két jó kis Balázsok műsorunk, ugyebár? Hasonló.
1: Hasonló, ott inkább több ment a szöveg, mint a zene.
0: Hát igen.
1: Ezért kérdeztük meg a műsor elején egyébként, hogy mennyire szeretnétek azt, hogy a zene szóljon, vagy inkább szövegeljünk, mert ha szövegeljünk, akkor zene nem sok lett volna.
0: Ez egy picit olyan bevezető műsor volt, nem?
1: Hát legyen akkor egy bevezető műsor.
0: Ha elengedjük magunkat, akkor ez
1: hát ott zene nem lesz.
0: Akkor zene nem lesz, az biztos.
1: Zene nem lett volna. Máshogy mész el. Egyen meg házi, hát én máshogy megyek el. Én mindig máshogy megyek el egyébként, szép munka. Bármint az, hogy máshogy megyek el, az a szép munka. Hát azt nem tudom, te honnan tudod egyébként. Na mindegy. Na a gyerekek!
0: Honnan tudod, hogy DJ Robix hogy megy el?
1: Hát ez az, mondja, szép munka.
0: Hát szép munka.
1: Hú, te rapkós vagy te házi.
0: Ide? Na. Belát ide? Ide? Nem. Lát minket?
1: Lát. Jó a szeme.
0: Nagyon durva.
1: Hasonló olyan állat, akinek nincs lába. Hát az giliszta.
0: Igen.
1: Na, gyerekek, köszönjük szépen, még egyszer, hogy itt voltatok
0: egy
1: vele.
0: Kis bezárási dalnak, egy Ameno, tudod, van az a Enigma, Enigmától.
1: Van egy Ameno zeném, na, mindjárt megkeresem.
0: Enigmától.
1: Micsoda, mi az?
0: Enigma.
1: Ez nem Ameno, ugye?
0: Ameno, igen.
1: Erre a Ameno.
0: Azaz.
1: Na, akkor utolsó zenéként
0: azaz.
1: Legyen ez a Ameno, ez a Era, ugye?
0: Ez a sok pálinka
1: miatt. Hatása.
0: Hatása, igen.
1: Jézus! Amen. Nem az te állat, te kígyó, hanem a Amen. Na, akkor ezt végigengedem, és akkor legyen akkor zárásként ez a Era. Amen. Ameno. Ez egy nagy zene egyébként.
0: Ez nagy zene.
1: Ugye? Én is elmegyek. Na, itt mindenki elmegy.
0: Mindenki elmegy.
1: Várunk vissza, köszönjük
0: ennyi
1: szépen.
0: Ennyi pálinka meg sör után szerintem mindenki
1: elmegy. Ennek el sem mennek. Na mindegy. Köszönjük szépen a szuper zenéket. Nagyon szépen köszönjük. Na, akkor ezt végigengedem, ezt az izét, mert itt van, be van itt lupó, vegyem az úzáját.
0: Na, csapassod akkor. Na, kedves jó éjszakát mindenkinek. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok.

0: Így van, folytatás jövő héten, szombaton. Jövök vissza hozzátok. És Rita itt felsorolt egy csomó Animal Cannibal zenét, vagy mármint állatot. Van itt mindenfajta, kérem. Animal Kecske, ló. Köszönjük szépen, Animal, hogy itt voltál. Testa, első kúzus. Menjünk lassan, egy kis lajhárral. És nem elfelejteni Y-nal, és nem sima I-vel. Oké, hogy mentek mindenfele, de a Gabi jön. Hát azt én nem tudom, én kérdeztem Gabit, hogy jön, ő lehet, hogy meg is elment.
1: Gabi elment valamerre, igen.
0: Gabi, nem Robi, Gabi.
1: Tudom.
0: Ja, Gabi elment.
1: Gabi elment valamerre, igen. Szerintem sáros lett a félcipő.

0: Nem gyanús egy kicsit egyébként, hogy Mónika is elment, meg Gabi is elment. Ó, gyanús! Eltekertek biciklivel.
1: Rossz úton vannak szerintem.
0: Jó pihit, good save the queen! Pesta írja nekünk. Nagyon köszi!
1: Most már nem queen van. King van.
0: King. Azért jó a csigának, mert mindig nedves.
1: Ez jó.
0: Na akkor ez ragadjon rád, házi. Na akkor jöjjön az a bizonyos era, és ez lesz az utolsó elköszönő zenénk.

0: a DJ Robix.
1: Na, belupoltam tényleg is, csak annyi az időre ruppoltam be, hogy elköszönjek tőletek, elköszönjünk tőletek. Siaki gomba, sitaki gomba. Na, köszönjük szépen még egyszer, hogy itt voltatok velünk tényleg, és Isten tartsa meg jó Betyár szokásotokat.
0: Hallod, Betyár jó adi volt.
1: Betyár jó adi volt. Nagyon szépen köszönöm, Imi. Úgyhogy gyere legközelebb is.
0: Legyen még folytatás?
1: És itt, ha de szeretem. Na, akkor ezzel köszönök el, és tényleg itt be is fogtuk a szánkat, és ezt végig fogom hagyni. Mint mindig.
0: Na, mindig ezt mondjuk.
1: Hogy de nem baj, tényleg most elköszönök. Jó van, akkor elköszönünk, úgyhogy ezzel
0: jó,
1: a remek.
0: Legyen veletek akkor.
1: Köszönjük szépen, Lövibíz, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
0: Köszönöm. Én is köszönöm tényleg viccen kívül, köszönöm szépen, nagyon-nagyon jól éreztem magamat, köszönöm a lehetőséget a Super DJ
1: máskor is.
0: Rádiónak, és DJ Robixnak is, mindenkinek jó éjszakát kívánok, és befogtam, és többet nem mondok. Szia!
1: Egyébként mielőtt elmész te is, addig, addig egy kis
0: a
1: persejbe azért dombán be a kis jattot, amit.
0: Ja,
1: jó van, akkor az is jó lesz. Csak kenn meg egy kis tejföllel, jó?
0: Jó.
1: Tejföllel.
0: Sziasztok!
1: Na, legyetek jók! Szép jó éjszakát kívánok mindenkinek, további kellemes hétvégét. Vigyázzatok magatokra, jövő héten szombaton találkozunk. Puszantás a hölgyeknek, pacsi az uraknak, DJ Rubik szóltam, és Levi Beats itt a DJ Super DJ Rádióban, a Live Session műsoromban. Na, Isten, legyetek jók! Sziasztok!

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen. Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.